Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra is elmúlt. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez az óra is tele lesz igazi mai slágerekkel változatosan, és hozok mindjárt egy olyan énekest, aki egyébként, ha nem énekelne, simán lehetne edző, vagy akár profi teniszező, mert hogy konkrétan ezt csinálta régebben. Edzősködött, teniszezett, most meg énekel, és milyen jó váltás volt ez. A mi szempontokból tuti, Ray Dalton jön. Az igazi mai sláger a Blood Running, amit én

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: erre a szilveszterre újra meghívást kapott a Maldív-szigetekre. Ott fog zenélni. Most meg itt a Rádió Egyen hozza az igazi mai slágerét. Ez a Hiami kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk pedig továbbra is pörög adásban, és akár személyesen is lehet gyűjteni kulcsokat, ez nagyon fontos. Hétfőn a Corvin Plázánál lesz, ott is egy csomó extra kulcs, amit be lehet tőle zsebelni. Megéri. Én meg a Swiss Disco. Rehabbel szemfeldel az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, ezt indítom már is.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órára is nagy kedvenceket válogattam, és hogy mennyire? Hát hozok például újdonságot Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, hozok óriási kedvencet Iva Max-től, az egyik elsőtől a Sweet But Psycho-t, de azért közül jön majd a Walmart és Szikora Robi párosa is, a kezdésen pedig Loia Get Lucky-val. Én mondtam, igazi változatosság, igazi mai slágerek a következő órában is megszakítás nélkül, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfényszűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információ özön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

mekkora lendület! 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, és most arra gondoltam, hogy egy nagy haveri párost választok, akik egyébként nem csak eljátszák, hanem az infók szerint tényleg jobban vannak, hát nem tudom, nem voltunk még egy társaságban, bár adnám, de tényleg nagyjából látszik is szerintem rajtuk, hogy tényleg nem csak megjátszott dolog a marketing kedvéért, mert a Gerix is Ed Sheeran között, akik azért tegyük hozzá, nem akármilyen zenét raktak most le az asztalra nekünk. Az igazi mai slágerek között a legújabb tőlük a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázséknak is jön a vadi új játék, az őrült cipős kvíz. Nem akármilyen kérdésekkel, amiben azért lesznek segítségek, de azért zseppenyúlós lesz a segítség, mert hogy 25 ezer forintot kell érte kicsengetni idézőjelben, vagyis hát ennyi jön le a nyereményből, hogyha kérünk segítséget, de a perfektek vagyunk, akár 100 ezer forintot is nyerhetünk jövő héten. Csak itt a Rádió Egyen Balázséktól, közben pedig az igazi mai slágerek így fél négy magasságában is, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok.

Ez a Rádió 1 egy csak igazi mai sláger megy. Tényleg mindenki Rádió 1 konténer és kulcsvarászat lázban ég, amit meg tudok érteni. Hihetetlen nyeremények idén is a konténerben. Nem lehet mindent tudni, de amúgy aki nagyon figyelt, az egy-két info morzsát már elcsipett arról, hogy mi az, amit tudja, hogy van a konténerben. És lehet gyűjteni még a kulcsokat. Na ez a lényeg. Meg hogy továbbra is jönnek az igazi mai slágerek, most az egyik legújabb Loitól, David Puentezzel, ez a Golden Summer. Itt a

0: Holnap pedig friss műsorral. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát. Nagy kedvenc. Alex Kenji Bambolé. Pár perc is ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmy-vel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmy használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető, nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, bár 4 óra után járunk, kellemes éjszakát, jó utat, vezessünk óvatosan, ha van bármi info, az jöhet. Én pedig ebben az órában is készülök a legnagyobb kedvencekkel, most egy picit leragadtam az M betűnél, mert Martin Garrix és Miley Cyrus is jön, előtte viszont J-Lo és az első közös munkája David Guettával, ami mindjárt óriási siker lett. Ez a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és továbbra is lehet kulcsokra vadászni. Milyen kulcsokra? Hát, a rádió egy konténert nyitó kulcsokra, mert egy idén is nyitni fogja. Ez meg az újdonság Robin Schulzszól a Belle Times

0: tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

pös kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni. Nagyon érdekes, nagyon vagány, valamennyire cipővel kapcsolatos kérdések, de jó lesz! Ahogy ez is jó, Shakirától a Die Die az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kevés a fiatal véradó. Fenntartható gazdálkodást tanulmányoztak Angliában a Neumann János Egyetem szakemberei. Ma 20-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: A Neumann János Egyetem 19 fős szakmai csoportja Angliában a híres Devon River Cottage-ben tanulmányozta a fenntartható gazdálkodást és vendéglátást. A gazdaságtudományi, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar képviselői egy farmbejárással egybekötött tanulmányúton vettek részt. A program során a szakemberek közelebbről is megismerték az ökológiai gazdálkodást, a talajmegújítást, valamint a helyi alapanyagokra épülő szemléletet. A workshopokon és a főzőiskolai képzés szerzett gyakorlati tapasztalatokat és fenntartható üzleti modelleket az egyetem a jövőben a hazai oktatásban és a kutatásokban is hasznosítani fogja, írja keol.hu. Szakmai napot szervezett vállalkozások számára a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvény fókuszában az augusztusban életbe lépett új uniós csomagolási rendelet, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR állt. A szakértő előadó Struhár Imre gyakorlati útmutatót adott a szinte minden csomagolást használó céget érintő szigorú előírásokról, a határidőkről és a szankciókról. A résztvevők értékes tanácsokat is kaptak a közelgő hatósági ellenőrzésekre való felkészüléshez is. Az ingyenes workshophoz a vállalkozók személyes és online is csatlakozhattak, írja Keol. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfény szűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítő képességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információözön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 11 perc járunk 5 óra után, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, szeptember 13-a van, a Kornéloka névnap, a sok-sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig nem sokára jön a rádió egy DJ Jamina, Tóvaj Renivel és a Field of Fire-rel, előtte viszont Lady Gagát hozom, ez az Abrakadabra. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nem túlzás azt mondani, hogy egy ország találgatja, hogy mit rejt a Rádió 1 konténer. Tavaly azt gondolom összességében mindenkinek leesett az áll, amikor meglátta és meghallotta, hogy teljes egészében mi minden van, és mi minden fér bele ebbe a konténerbe. Idén valami hasonló lesz, és idén is egy valaki nyerheti meg, ahhoz viszont, hogy közte lehessünk elvben a nyerteseknek, szereznünk el egy kulcsot, mert hogy valamelyik kulcs nyitni fogja a konténer ajtót, ezt pedig adásban is be lehet zsebelni, viszont be lehet zsebelni akár hétfőn is a Corvin Plaza előtt, mert hogy ott is ott vár majd mindenki 10 órától egy csomó extra kulccsal. Én meg Accentet hozom most, Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave It a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely a hétvége ilyen lájtos ősziesben folytatódik, kb. Úgy, mint tegnap, ilyen 22 fokos napi csúcs, elvileg elszórtam még akár napsütés is lehet, ami szerintem jó hír. Az igazi mai slágerek között pedig David Guettával készülök, Kim Petrusszal, ez a When We Were Young. Amit pár percen belül a hírek után indítok is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett hallucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmy-vel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmy használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma még nem jönnek Balázsék, de 8-tól igen a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn, vagyis hát ez igazából már holnap reggel. Szóval, hogy akkor viszont jönnek, és hozzák a vadiú játékot. Ez lesz Balázsék őrült cipős kvíze, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. És nem mellesleg, jövő héten is lesz live mix, amiben rendszeresen szerepel Regán Lili is. Tőle indítom már is az újdonságot, ez a Hia Mi itt a Rádió Egyen.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, folytatódnak a burkolatjavítási munkák Megyingben. 18. alkalommal rendezték meg a városi civil korzót Kecskemét főterén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A júliusi munkálatok után újabb szakaszok burkolatát javítják az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti részén. A munkálatok már elkezdődtek, a következő hetekben az 55-ös főút bajai szakaszán is dolgoznak majd a munkagépek. Az érintett útvonalakon közlekedőknek érdemes több időt szánniuk az utazásra. A munkaterületeken felváltva irányonként engedik tovább a járműveket, rövidebb időszakokra teljes útlezárás is lehetséges. Az érintett sávokban nem szabad behajtani, a frissen leterített aszfaltnak ugyanis ki kell hűlnie. 30 km/órás sebességkorlátozás betartására és fokozott figyelemre kéri a közlekedőket. A kimart felületek miatt a sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. A munkálatok idején az iskolába induló családoknak különösen érdemes korábban útnak indulniuk, írja a BAON. 18. alkalommal telt meg élettel Kecskemét főtere a városi civil korzó alkalmából. A rendezvényt Róna Tamás főrabbi és Váróczki Bakos Rita rendőr alezredes nyitotta meg. Az idei esemény középpontjában az egymás iránti tisztelet és megbecsülés állt. A látogatók a városi civil kerekasztal több mint 100 tagszervezetének mindennapi munkájába és tevékenységébe nyerhettek betekintést. A főtéren egészségügyi szűrések, kézműves és gasztronómiai programok, valamint kvízjátékok várt az érdeklődőket. A jó hangulatról a színpadon egymást váltó kórusok, táncosok, versmondók és zenekarok gondoskodtak, írja a híros.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy most ilyen kis lágyan kezdjük a reggelt. Alex Warren Ordinary, tökéletes dal arra, hogy kávézzunk, ébredezzünk, aztán viszont aki egy picit lendületesebben arra vágyik. De annak is jó hírem van, mert hogy mindjárt hozom két ót is a Turn the Lights Off-fal, itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Cyril, akinek nyáron volt a lagzia is. Azt nagyon bírom, hogy három poszt van nála kiemelve még mind a mai napig Instán. Az egyik az az, amikor Wiz Khalifával egy picit jammelgetnek, a másik az észak-amerikai turnéjáról, a harmadik pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválról májusban, mert hogy annyira jól érezte magát ő is, meg hozzáteszem mi is a szettje alatt. Na ez meg az egyik legnagyobb kedvencünk tőle. Az igazi mai slágerek között Cyril és a Stumbling In a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Megnyílt a kiskunhalasi őszi tárlat a Torma János Múzeumban. 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, és a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Az ősz beköszöntével idén is megnyitotta kapuit a nagymúltú kiskunhalasi őszi tárlat. A Köztársaság utcai múzeum időszaki kiállítása a Változó idők Torma János kései alkotása és kortárs relációk címet viseli. A tárlat nem csak a névadó művész kevésbé ismert érett korszakára fókuszál, hanem izgalmas hidat épít a múlt remek művei és a jelenkori reflexiók közé. A múzeum saját kollekciója jeles hazai közgyűjtemények és magángyűjtők anyagaival egészült ki. A kiállított képeken keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan alakult át a mester ecsetkezelése és színhasználata 20. század első harmadának modern esztétikai áramlataihoz igazodva, írja Baon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, kerékpáros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és érkezik az MTV VMA idén is, a Video Music Awards szeptember 27-én, aminek kiderült, hogy ki lesz a házigazdája. 2026-ban Snoop Dogg. Na, most pedig egy olyan előadó, aki ezt a díjat többször megnyerte. Kevin Harris, John Newman-nel jön az igazi mai sláger, a Blame, amit már is indítok.

zavarják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A kulcsvadászat pedig folytatódik itt a Rádió 1-en. Megint szereztük egy konténert, és ha bár van konténerünk, gondoltuk megtöltjük ajándékokkal. Tel is tele! Egy hallgató pedig, aki ki fogja tudni nyitni a konténert, az összeset megnyeri. Na, szóval még lehet gyűjteni a kulcsokat, megéri, és hétfőn még akár extra kulcsokhoz is jutunk, hiszen Ati is megy a Corvin Plázához 10 óra után, és ott lesz nála néhány extra kulcs, amit be lehet zsebelni. Én meg közben hozom az igazi mai slágereket, most Tolitól és David Puentes-től, ez a Golden Summer, szép reggelt, jó hétvégét!

0: De jól fog esni! Alex Kenji és a Bambolé! Pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kös huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorban.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
9: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
10: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg-Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
11: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
12: A 800 grammos 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
11: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
5: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
15: Kevés a fiatal véradó. Fenntartható gazdálkodást tanulmányoztak Angliában a Neumann János Egyetem szakemberei. Ma 20-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
16: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
15: a Neumann János Egyetem 19 fős szakmai csoportja Angliában, a híres Devoni River Cottage-ben tanulmányozta a fenntartható gazdálkodást és vendéglátást. A gazdaságtudományi, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar képviselői egy farmbejárással egybekötött tanulmányúton vettek részt. A program során a szakemberek közelebbről is megismerték az ökológiai gazdálkodást, a talajmegújítást, valamint a helyi alapanyagokra épülő szemléletet. A workshopokon és a főzőiskolai képzéseken szerzett gyakorlati tapasztalatokat és fenntartható üzleti modelleket az egyetem a jövőben a hazai oktatásban és a kutatásokban is hasznosítani fogja, írja keol.hu. Szakmai napot szervezett vállalkozások számára a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvény fókuszában az augusztusban életbe lépett új uniós csomagolási rendelet, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR állt. A szakértő előadó Struhár Imre gyakorlati útmutatót adott a szinte minden csomagolást használó céget érintő szigorú előírásokról, a határidőkről és a szankciókról. A résztvevők értékes tanácsokat is kaptak a közelgő hatósági ellen őrzésekre való felkészüléshez is. Az ingyenes workshophoz a vállalkozók személyes és online is csatlakozhattak, írja a Keol. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Én pedig egy óriási kedvencet választottam mindjárt Alex Kenji után. A Bambolét Benson Boone követi, aki óriási hullámvasúton ment keresztül az életében. Tényleg az utóbbi időben volt minden, még olyan időszaka is volt, amikor nem volt hol laknia. Hát most meg a fél világ az ő zenét hallgatja. Ez a Beautiful Things tőle.

0: It's beautiful things that I've seen.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten, vagyis hát igazából az már holnap, jön Balázsék új játéka, az őrült cipős kvíz, amivel akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni naponta. Vannak mentővek, lesznek segítségek, csak hát picit sokba kerül, mert hogy segítségenként 25 000 forintot bukunk a nyereményből, szóval megéri képben lenni, nagyon vagány kérdések cipővel, lábmérettel, ehhez hasonlókkal, és hát magával a játékkal, holnap Balázséktól. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, folytatódnak a burkolatjavítási munkák Megyingben. 18. alkalommal rendezték meg a városi civil korzót Kecskemét főterén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A júliusi munkálatok után újabb szakaszok burkolatát javítják az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti részén. A munkálatok már elkezdődtek, a következő hetekben az 55-ös főút bajai szakaszán is dolgoznak majd a munkagépek. Az érintett útvonalakon közlekedőknek érdemes több időt szánniuk az utazásra. A munkaterületeken felváltva irányonként engedik tovább a járműveket, rövidebb időszakokra teljes útlezárás is lehetséges. Az érintett sávokba nem szabad behajtani, a frissen leterített aszfaltnak ugyanis ki kell hűlnie. 30 km/órás sebességkorlátozás betartására is fokozott figyelemre kéri a közlekedőket. A kimart felületek miatt a sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. A munkálatok idején az iskolába induló családoknak különösen érdemes korábban útnak indulniuk, írja a BAON. 18. alkalommal telt meg élettel Kecskemét főtere a városi civil korzó alkalmából. A rendezvényt Róna Tamás főrabbi és Válucki Bakos Rita rendőr alezredes nyitotta meg. Az idei esemény középpontjában az egymás iránti tisztelet és megbecsülés állt. A látogatók a városi civil kerekasztal több mint 100 tagszervezetének mindennapi munkájába és tevékenységébe nyerhettek betekintést. A főtéren egészségügyi szűrések, kézműves és gasztronómiai programok, valamint kvízjátékok várták az érdeklődőket. A jó hangulatról a színpadon egymást váltó kórusok, táncosok, versmondók és zenekarok gondoskodtak, írja a híros.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig idézőjelben poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Ugyanis négy újonnan azonosított rovarfaj kapott olyan nevet, ami az énekesnőhöz vagy az albumaihoz dalcímeihez kapcsolódik. A Rádió 1.hu-n egyébként írunk még erről. Én viszont hozom már is az igazi mai slágerét, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió

Jön már is Shakira, és egy olyan dal, ami ezt a nyarat abszolút leuralta, hát kezdve ugye a foci VB-vel, a Die Die, amit indítok, most és pár perc, és most a Balázsék jönnek a Balázsék Weekend, de Király Tamást hallottátok, további jó hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
8: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
7: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
8: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
7: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
8: továbbra is megtalálható nálunk.
7: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel!
6: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
10: A Kávé Világ napján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világ napján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
4: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
4: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Megnyílt a kiskunhalasi őszitálat a Torma János Múzeumban. 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
13: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
12: Az ősz beköszöntével idén is megnyitotta kapuit a nagymúltú kiskunhalasi őszi tárlat. A Köztársaság utcai múzeum időszaki kiállítása a Változó idők Torma János kései alkotása és kortárs relációk címet viseli. A tárlat nem csak a névadó művész kevésbé ismert érett korszakára fókuszál, hanem izgalmas hidat épít a múlt remek művei és a jelenkori reflexiók közé. A múzeum saját kollekciója jeles hazai közgyűjtemények és magángyűjtők anyagaival egészült ki. A kiállított képeken keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan alakult át a mester ecsetkezelése és színhasználata 20. század első harmadának modern esztétikai áramlataihoz igazodva, írja Baon. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, kerékpáros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: Kuciferi és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi van ezzel a nagyon szeretem agrál- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium bejegyzése? Nem tudom, hogy olvastátok-e, két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De mi volt a lóval?
1: Ugye a lóval az volt, hogy az angol királytól ők elvileg az agrár- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba kölcsön. Tehát ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat. Oh. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Ojjaj. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelmű tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg.
3: Nelson és Iveco.
1: Nelson és Iveco, ami egy kamion is egyben így van.
3: Igen. Nelsont azt még értem, ugye, a angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat.
1: Ajándékba.
3: Ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatba állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
3: De nem akarjuk visszakérni.
2: Most értelmeztem ezt a szöveget, amit beszélgetetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsönadták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsönkérni, hogy nem is akarják kölcsönkérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
1: Hogy szaporodjanak a lovat.
3: Jó, de kérdés, hogy mit írsz? Na... Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Igen, dear Lord, vissza... I hope this letter finds you well.
1: Igen, please.
2: Can I get my...
1: My horses back.
3: Ja.
1: Can I get my horses back. Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi az írt. Mi nem is kért vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem visszakérjük.
3: Ez olyan, mint a same in English.
1: Same in English, igen,
2: dear nagyjából. Charles.
1: Dear Charles, please give me the horses back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
1: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please, send back horse.
1: Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot, nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és a pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Na. Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az add vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondhatták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkörten fogalmaztak, és szeretnék, ha újra felvilágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
1: Akkor küldjük. Nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvarotok legyen magyar.
1: Igen, akkor mi megyünk oda, nem jöjj, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származ. De nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira
2: nem elegáns. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbász. Nem próbálsz meg visszaszerezni valamit, nem?
1: Give me my horses back. No. Yes. No. Yes. No. Thank you.
2: És a végre, maybe.
1: Igen. Vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul fogalmazunk, nem kérjük a lovakat?
3: Az irodalmi angol megfogalmazással lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
1: Azért ez átmegy egy-két kézen ez a levél.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordítója, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Uh-huh. Én erre tippelek.
1: Ők azt, nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
3: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsön adni, az azt jelenti, hogy ad vissza. Ja. Tehát kölcsön adtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
1: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
3: És az azt jelenti, hogy adja vissza.
1: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Na. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk két? Adják vissza a lovainkat.
3: Két puli kutyát.
1: Mi az? Milyen olyan értékünk van? Mit tudunk? Mi hasonló két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
1: Pumik, pulik, igen. És pulik, a szokásos, igen, és a szokásos magyarálatok.
3: Adjatod, jó. Szóval azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térdmagassági két kutyád, az nem ugyanaz.
1: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
1: Igen. De van vizsla. Na jó. Nagyon jó megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat, igen. Nem?
2: De.
1: Vásárolják le, vigyék el. Tehát, hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
1: nem
2: van nekünk az a hátas lovunk, az embetűs, mi annak a neve?
1: Muraközi? Mara gondolsz? Muraközi.
2: Muraközi, tessék. Azt
1: tudod, milyen...
3: Nem mutatna olyan szépen.
1: Rejtett tartalékaim van.
3: Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
2: Munka. És akkor most akkor nem kell dolgozni Angliában, hogy mi van?
1: Azt mondja, hogy egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
3: Ha zebrák megvannak még,
1: ha egyébként még élek a zebrák, akkor simán.
2: Hát most megnéztem a murakozit, hát ez nagyon cuki.
1: A murakozi lóak is iszonyatosan kedvesek.
3: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
1: De a következő, harmadik, hogy megtanulok.
3: Város közepére.
1: Harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézlek ki, így gondolok magamra, mint ahogy ezt a murakozi állít a Google-ben. Nézd meg, mi? Vagy vaskos lábak, vaskos has.
1: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát mondjuk egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy muraközi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
1: Írjatok már, drága hallgatók, volt-e veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsön adta, de gyorsabban visszakérte, mint elemi szállítottak, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándék formájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsön adtam, odaadtam, nem akartam, add vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
3: Kapcsolatban a vállásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
1: Tehát például a vállásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
3: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
1: mennyire piti?
3: Nagyon, nagyon.
1: Tehát váltok, nagyon. Volt egy ajándékod, te odaadtad neki, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
3: De
1: volt,
3: az van sok.
1: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
1: Én tudtam, hogy...
3: Igen, veszünk neked egyet.
1: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön. De csak kölcsön.
2: Olyan frizt kérek, most megnéztem.
1: A holland frizt nézed?
2: Igen, egy nagy frizurában.
1: Amin lovagoltam a Mossantitben, az elején, az egy holland frizló.
2: Komolyan.
1: Igen, az egy frizló volt. Ez egy óriási nagy lovak.
2: Megfriz vagy sima?
1: Megfriz, és van egy pici csoki öntet. így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza. Se, nincs az életkörülmény. Azt adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
3: Vannak az érzésekbe változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit
1: is. De akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkori ajándékot jelentette.
3: Az jó. Akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És add vissza
1: az ajándékot.
2: Adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet. Szerintem, itt van 1 millió forint.
3: Szerintem több helyen hibázik az állítás.
2: És itt elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
3: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érdekel.
3: De te kölcsön adtál nekem, nem ajándékba. Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
3: Hát így járták. Kicsim, ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
1: akkor vissza
3: nem
1: kell
3: adom vissza.
1: Igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb fajta
1: visszavétel. Az mi egy fali kép? De ez mi ez a bosszúról szól? Hát nem, nem kell az a fali kép, azt adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövön rugásos önmagadnak.
1: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
3: Hát most kéregetik.
1: Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra, utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
3: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
1: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurvábbat, nem lesz durvább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd egy év múlva visszakérte.
3: Hogy hiányzik neki?
1: Micsoda, hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neki a saját használt hifi tornyát.
1: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és egy év múlva visszakérte.
1: Jézus Mária. Na az milyen? Az milyen? Azért itt vannak feketeövesek.
2: De nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem? Hát
1: igen, ez egy nagyon terhelt szituáció, igen.
3: Apáméktól kaptam egy robogót, amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
1: Nincs jön, tehát a szülei vettek neki egy robogót?
3: Igen, robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motorra akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
1: Ne csináld! Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
3: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém. Na,
2: szép.
1: Jaj. Jogász szomszédom az ajándéknap fitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Jó, remélem, hogy jól néz ki.
1: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában így megcsinált.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napfitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy megjegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
1: Igen. A karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASZ ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amiben hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASZ ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
3: Megszorulsz, az
1: milyen
3: fontos.
1: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak?
2: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor oda jutsz, hogy akkor megkapnám, és akkor elveszik.
1: Igen, de ráadásul NASZ ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával. Fél után felhívott, hogy a tárolóban lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újra.
2: Nem várja, új nőm van, kit szeretnek a lányok?
1: Miben vannak emberek?
3: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya? A volt feleségemnek.
2: Igen.
1: Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
2: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is látod.
1: Igen, figyelj, itt a haladó anyus, nagyon szeretem. Anyustól kaptunk karácsonyra fritőzt. Amit addig ő használt.
3: Ja, tehát már használtam, kaptam.
1: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az anyós a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokáknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vette. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. És az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumis üvegek, néhány ruha. Pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom!
2: A baba nem vagyunk elég haladók. Azonnal, utánvét nélkül, küld el.
1: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőim gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik...
3: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
1: Jó szól, halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
3: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
1: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
3: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
1: Egyébként ez egy jó kérdés az Agrárius Élelmiszeripari Felelősségi Minisztérium, hogy minek kell a ló nekik? Mit kezdenek vele? Ez egy jó kérdés. Ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy a lógét nem tudjuk, hogy valójában mi történik.
2: De és nem lehet, hogy csak azt szerették volna, hogy kifizessék?
1: Na, valószínűleg az lett volna, hogy vagy fizessetek,
2: nem
1: vagy...
2: Nem kérjük vissza a lovat, csak utoljátok már rá. Egy milliárd fontot.
3: Igen. Hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
2: De most már nem öregek ezek a lovak, ilyesmi?
3: Nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
1: Na, igen.
2: Hát, hogy örökké.
3: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
2: Iveco? Ez a neve, vagy Iveco?
3: Az egyiknek, a másik Nelson.
2: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
1: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amikor összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott.
2: Keresztapám 2008-ban a ballagásomra vett nekem egy aranyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
1: Ne csináld, mi a két dátum? 2008
2: és 2026.
1: 2026. Azt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom, hogy akadt aranyakláncot.
1: Én is rá gondoltam.
2: Hol? Megjött?
1: Meg.
2: Igen, ő az. Ez egyetlen ember. Igen, ez így van.
1: Én ezt megkérdezem tőle.
3: Ő nem ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
1: Most
2: ő ilyen.
1: Hívom. Péter, szia! Játszol? Most a nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
3: hát akkor
2: is látom.
3: Vagy mi ismerjük, félre vagy te.
1: Én találkozom vele, én ezt megkérdezem. És itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsön kérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kevés a fiatal véradó. Fenntartható gazdálkodást tanulmányoztak Angliában a Neumann János Egyetem szakemberei. Ma 20-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: A Neumann János Egyetem 19 fős szakmai csoportja Angliában a híres Devoni River Cottage-ben tanulmányozta a fenntartható gazdálkodást és vendéglátást. A gazdaságtudományi, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar képviselői egy farmbejárással egybekötött tanulmányúton vettek részt. A program során a szakemberek közelebbről is megismerték az ökológiai gazdálkodást, a talajmegújítást, valamint a helyi alapanyagokra épülő szemléletet. A workshopokon és a főzőiskolai képzés szerzett gyakorlati tapasztalatokat és fenntartható üzleti modelleket az egyetem a jövőben a hazai oktatásban és a kutatásokban is hasznosítani fogja, írja keol.hu. Szakmai napot szervezett vállalkozások számára a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvény fókuszában az augusztusban életbe lépett új uniós csomagolási rendelet, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR állt. A szakértő előadó Struhár Imre gyakorlati útmutatót adott a szinte minden csomagolást használó céget érintő szigorú előírásokról, a határidőkről és a szankciókról. A résztvevők értékes tanácsokat is kaptak a közelgő hatósági ellen őrzésekre való felkészüléshez is. Az ingyenes workshophoz a vállalkozók személyes és online is csatlakozhattak, írja Keol. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópiaci szakértővel kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem lett, nem menő már gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: Na, nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
0: Gazdasági találsz, soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgató rúgója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gábor, mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióba, csak így egy rövid interjúban kibogózni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát és az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
0: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések, azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokba megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, És amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextust még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20 százalékos csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, az elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
2: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket,
1: vagy letérdettet,
0: vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát az tolom, a nagy 5 európai letérdel, nálunk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
2: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez.
0: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
2: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon tehát a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
1: Na de várjál, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
2: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen valamilyen New Energy Vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé éri.

0: kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
1: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen pontosan. Ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét pontosan. Is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
2: Hát saját sírodatásod gyakorlatilag.
1: Jó, de hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
0: Nem kell már 10 év, Balázs.
1: Nem kell 10 év.
0: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor át fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
2: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
0: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
2: Európa.
0: Egy sűrűn szőtt beszámítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audi-ra kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszámítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdon csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez az, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
1: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök, barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
0: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
2: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek. Azt értsük, hogy a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
1: Igen,
2: neki
1: az
2: az olcsóbban. Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden. Érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
0: Ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy ámuló óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
1: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
9: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
10: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
12: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
13: www.opel.tormasi.hu.
14: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
15: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
14: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Építkezés, felújítás, most kell lépni! Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
17: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Osztályzatot kapnak a menzák, folytatódnak a burkolatjavítási munkák Megyingben. 18. alkalommal rendezték meg a városi civil korzót Kecskemét főterén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsór Jerika. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: A júliusi munkálatok után újabb szakaszok burkolatát javítják az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti részén. A munkálatok már elkezdődtek, a következő hetekben az 55-ös főút bajai szakaszán is dolgoznak majd a munkagépek. Az érintett útvonalakon közlekedőknek érdemes több időt szánniuk az utazásra. A munkaterületeken felváltva irányonként engedik tovább a járműveket, rövidebb időszakokra teljes útlezárás is lehetséges. Az érintett sávokba nem szabad behajtani, a frissen leterített aszfaltnak ugyanis ki kell hűlnie. 30 km/órás sebességkorlátozás betartására is fokozott figyelemre kéri a közlekedőket. A kimart felületek miatt a sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. A munkálatok idején az iskolába induló családoknak különösen érdemes korábban útnak indulniuk, írja a BAON. 18. alkalommal telt meg élettel Kecskemét főtere a városi civil korzó alkalmából. A rendezvényt Róna Tamás főrabbi és Válucki Bakos Rita rendőr alezredes nyitotta meg. Az idei esemény középpontjában az egymás iránti tisztelet és megbecsülés állt. A látogatók a városi civil kerekasztal több mint 100 tagszervezetének mindennapi munkájába és tevékenységébe nyerhettek betekintést. A főtéren egészségügyi szűrések, kézműves és gasztronómiai programok, valamint kvízjátékok várták az érdeklődőket. A jó hangulatról a színpadon egymást váltó kórusok, táncosok, versmondók és zenekarok gondoskodtak, írja a híros.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Szép! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kicsit komolyabb témába megyünk bele, csak pár mondattal felvezetjük. Nagyon sokakat érinthet, vannak benne, voltak benne. Szűcs Judit nyilatkozata alapján, aki elmondta, hogy a rendőrséghez fordul 16 évig tartó, anyagilag kizsigerelő, fizikailag, lelkileg, bántó kapcsolatból jött most ő 16 év után, rengeteg pénzébe került, anyagilag meghurcolták, elszigetelték a barátaitól, és nem is magát Judit esetét akarjuk boncolgatni, hanem inkább ennek az egésznek a dinamikáját, hogy valaki miért marad benne, hogy lehet ebből kimászni, milyen megoldási lehetőségek vannak, rengeteg nő érintett, rengeteg pasi is érintett lehet ebben, és arra gondoltunk, hogy azért ennek szentelünk egy 20 percet, mert hogy a bántalmazásod ne csak fizikai bántalmazást értsetek, ebben van lelki bántalmazás, ebben van elszigetelés, ebben van anyagi vonzata, amikor kizsigerelnek, és minden pénzet megfogalmaznak. Tehát a bántalmazásnak azért egy nagyon széles szabályrendszere van, ha lehet így mondani, nem csak az, hogy én kezet emelek valakire, és bántom az a lelkitől a fizikailig nagyon sokféleképpen terjedhet.
2: Sőt, azt mondják, hogy akik ebben elszenvedői voltak ennek, hogy a lelki az sokkal rosszabb tud lenni, mint a fizikai. Tehát a fizikait se lehet fölmenteni semmivel, de hogy a lelki terror, a lelki bántalmazás az sokkal szörnyűbb.
1: Igen, mégis azt olvasod, hogy 16 éve, ennek is van egy dinamikája, hogy az emberek nem lépnek ki, nem mernek, félnek, összeomlik az önértékelésük, honnan indul, milyen nők és férfiak vonzzák be a bántalmazót, és hogy gyorsan adjunk valami megoldást, mi a kilépési pont, miért várják meg legtöbben a 150. csodát, hogy talán megváltozik, talán más lesz, és aztán végül miért lépnek ki. Ugye itt Judit mondta el, hogy 16 év után döntött úgy, hogy legyen vége. Nem teregetett ki semmit egyébként a kapcsolatáról, konkrétumokat, de nagyon sok az borzasztó dolog történt, molesztálás, abúzus, anyagi megkárosítás, szóval tényleg nagyon durva dolgok. És erre gondoltunk, hogy azért ebben sokan érintettek lehetnek, talán ad egy-két mentő mondatot, meg megoldó képletet nőknek leginkább, de férfiaknak is, akik hasonló kapcsolatban vannak. Itt van velünk Almási Kitti. Hello Kitti, jó reggel! Ciao,
3: szakcsillagosként!
2: Hello, szia!
1: Köszönjük, hogy itt vagy. Erről te gondolom, hogy sokat tart az előadás. Ugye azért ez egy ilyen sajnos nagyon kelendő topik, hogy kapcsolaton belüli erőszak, bántalmazás.
3: Előadásokat talán kevésbé, de terápiás folyamatokban jön elő nagyon gyakran, és azért nagyon nehéz ez a téma, mert itthon azért egy elég vegyes megítélést kapnak azok az emberek, akik ezzel küzdenek. Szóval még az előadások kapcsán is, hogyha egy ilyen elhangzik, akkor ugye nagyon gyakran találkozunk, nem csak én, hanem más kollégák is, mondjuk az áldozati bántalmazással, tehát azzal, hogy azért nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy rögtön azt kapirgálják az emberek, hogy ugye valaki miért ment oda valahova, vagy miért maradott valahol, szóval, hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat, ami előttünk áll még szerintem, hogy tényleg rálátása legyen az embereknek erre, hogy ez hogy alakul ki valójában, miért nehéz ebből kilépni, hogy kerül bele valaki.
4: Meg azért az embereknek ez a megküzdése ezzel, nem? Tehát, hogy hallanak egy szörnyű történetet, ami tényleg megviseli őket, és akkor nem akarják elhinni, hogy ez akárkivel megtörténhet, hanem próbálják magukat eltávolítani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez csak azokkal történik meg, akik így és így és így követnek el hibákat, és hát ez ugye velem nem történhet meg, de ez egyáltalán nem igaz, ez csak egy ilyen kollektív megküzdés lett sajnos az elmúlt években.
3: Ez is benne lehet. A másik szerintem, ami még szintén eléggé gyakori, hogy ugye ebben az esetben, ha azt mondom, hogy ő a hibás, mert ő ment oda, vagy ő maradt benne, akkor nem kell empátiát gyakorolnom. Tehát az emberek, én erről viszont beszéltem és írtam is többet, hogy olyan, mintha itthon így kiürült volna az empátiás kapacitás bugyrunk, tehát annyira elfogyott az emberekből ez a fajta tartalék, hogy egymás iránt együttérzők legyenek, vagy segítőkészek legyenek, valószínűleg érzelmileg tényleg elfáradtunk, hogy egy ilyen esetben, amikor így ledobja magáról valaki, akkor azt mondja, hogy ő tehet róla, tehát megúszza azt a fajta kört, amiben az együttérzés által ugye magában is meg kéne mozdítani a valamit.
1: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért a Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
3: Hát ez egy nagyon lassú alattomos folyamat, tehát ez azért ritkán kezdődik így, hogy ordító jelek lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szereti, nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik. Tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással, és ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem, csak ugye, ha valaki szeretett éhes, ezt nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett.
2: De amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
3: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdekelek, végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy 2 percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, mit válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölzaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát még egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mint ha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik fölsőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, már állandóan csak a másik szabai irányítják.
1: Elszigetelték, igen. Na de amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mégis nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jóba leszünk. Tehát, hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
3: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt. Amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ja, annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is. Annyira nem tart külső kapcsolatokat, vagy annyira lényegtelenné tette azokat a másik az ő szemében. És ebben a legyengült állapotban ugye általában akár évekkel később történik valami nagyon durva dolog, valami óriási csalódást okozó dolog, ami valóban menekülésre késztethetné, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekben a kapcsolatokban ilyenkor mindig jön egy óriási megbánás, egy visszatérés, egy olyan dolog, hogy te is tudod, hogy ennyi év alatt ez először fordul elő, soha többé nem fog. És hát itt is jön az a fajta magyarázat, hogy tulajdonképpen ez is csak azért van, mert milyen végtelenül szeretlek, és teljesen kiborulok ilyenkor, szétesek, annyira nem tudom nélküled elképzelni. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a szeretetéséget csillapító mondatsort vagy eszköztárat elkezdi újra használni az illető, és ilyenkor igen, nagyon sokan hajlandóak arra, hogy újra elhiggyék, hogy tulajdonképpen ez csak egy botlás volt, hát ha mégis megjavul valami. Ezt azért ne ítéljük el kívülről, tehát azért, amikor így ránézünk egy ilyenre, és azt mondjuk, hogy pedig ordító, hogy miről szól a folyamat, ez mindig olyan, hogy ha kipróbálná valaki, nyilván ne próbálja ki, akkor azért látná, hogy ez ennyire nem egyszerű egy ilyen helyzetben. Tehát egy eszköztelen, addig már legyengített, önmagában elbizonytalanított ember igenis abba fog kapaszkodni, hogy hát, ha mégis működhet, hát, ha ez mégsem olyan rossz, ez csak egy ilyen kisiklás volt. Szóval ezek ilyen etapokban újra és újra visszatérnek, míg annyira legyengül valaki, hogy tényleg már akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg nincs olyan támasza, hogy ki tudjon lépni.
2: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt mondjuk megfordítani. ugye?
3: Tehát, hát amit megfordítani most nem kilépni van.
4: Ugye lehet egy bántalmazó, ezt akartad kérdezni?
2: Nem úgy megfordítani, hanem hogy a folyamatot, ugye most azt mondtál a Kitti, hogy ez egyre mélyebb lesz, igen, vagy akkor megjavítani, bocsánat, ez a jó szó. Erre nincs esély.
3: Valójában az is kérdés, hogy ez-e a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni újabb rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érző, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
1: Hát csak ott a terápiás múlt, meg a terápiás segítség nyilván több emberhez ér el, mint Magyarországon. Egyedül valakinek egy összetört önbizalommal, egy kizsákmányoló bántalmazó kapcsolat után, akár évtizedek után, kicsit általános a kérdés, hogy van esélye? Tehát azoknak a nőknek, hogy férfiaknak akarok azért erőt adni, akinek mondjuk nincs lehetőség terápiára járni, de mégis várnak valamilyen pontra, elrugaszkodásra, segítségre, hogy azért egyedül is ki tudnak mászni. Tehát, hogy van esélye ebből kilépni.
3: Hát nagy fejlődést remélek azért ezen a téren, de például a NANE nagyon régóta működik, tehát vannak olyan segélyvonalak, amik elérhetők, legalább olyan szempontból, hogy egy pillanatnyi kapaszkodót nyújtsanak. Itt azért sokkal fontosabb, hogy az illetőnek erre módszeresen föl kell készülni, ez nem egyik pillanatra a másikra megy. Azokat a kapcsolatait, amiket leépített, egy részét vissza kell építeni, találni kell olyan rokont, barátot, megértő közeget, akikhez fordulhat. Nyilvánvalóan egzisztenciálisan meg kell ilyenkor tervezni azt, hogy valaki hova lép tovább, tehát a lakhatását, a megélhetését ilyen szempontból, vagy adott esetben a védelmét, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezekben a folyamatokban nagyon gyakori a fizikai bántalmazás is, vagy a fenyegetettség. Azért valljuk be, hogy igazán olyan hátteret nem biztosított eddig ez az ország, hogy a bántalmazott emberek valóban segítséget kapjanak, hogyha mondjuk különböző szervekhez fordultak. Tehát jelenleg azért azt tapasztalom, hogy leginkább az ismeretségi körben kell kialakítani azt a védelmi rendszert első körben, ahova megvetheti a lábát az illető, és utána ez egy hosszú folyamat, hogy teljesen megerősödjön.
1: Itt van egy jó kérdés, hogy a bántalmazó kapcsolatban a bántalmazóket direkt tudatosan alkalmazza, tanult mintakövetése, esetleg másfajta pszichés problémája, nyilván nem lehet átásítani, ahány eset annyi. Hát de hogy milyen mintában mennek ők szerinted, vagy mi a leggyakoribb?
3: Ez tényleg szertágazó tud lenni, de nagyon sokszor az van, hogy valóban egy nagyon sérült gyerekkorú, nagyon sérült kapcsolódó vagy kötődési típusú ember az, aki jó részt tudatlanul használja ezeket az eszközöket, ugye a saját védelmében azért, mert ő adott esetben így érzi biztonságban magát, így él túl. Nyilván azért azt nem lehet elfelejteni, hogy ebben nagyon sok olyan tudatos folyamat is van aztán, ami a másik gyengítéséről szól, amik azért nem a tudattalanul jövő késztetésekről szólnak. Egyébként ebben a témában tényleg, hogy csak a gázlángolást említsen, ami most már azért talán sokak számára ismerős kifejezés, ugye itt a Bergman film 44-ben ez egy nagyon jó példát mutatott, ahol ugye bemutatják azt, hogy lehet elbizonytalanítani valakit önmagában, ugye a filmben arról van szó, hogy gyakorlatilag az illető kezdi már bolondnak érezni magát, mert olyan fajta jelenségek vannak, amikről azt hitte, hogy másképp vannak, és az illető szándékosan alakítja azokat. Ezek a hétköznapokban is megtörténnek ilyen pároknál, tehát, hogy adott esetben valaki azt mondja, hogy valamit elintézett, a másik mondja, hogy dehogy is, hát ott nem is hívtad föl. Tehát, hogy egészen egyszerű hétköznapi dolgokra gondolunk itt, amikkel szintén gyengíti mondjuk a bántalmazó, a bántalmazottat, olyan információkat ad át neki, amiből az ő értéktelensége, következetlensége, szeretethetetlensége derülhet ki. Ezek azért nem tudattalanul zajló folyamatok. Az más kérdés, hogy teljesen magára rálát te az illető, vagy hogy mennyire kóros az ő viselkedésmódja, vagy mennyire romboló, ez azért esetenként nem feltétlenül tudatos, mert az illető is kvázi magáért küzd, de azért az eszköztár jól észre az abszolút tudatosan alkalmazott.
4: Szokták kérdezni az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, vagy túl vannak rajta, hogy miért pont engem talált ez meg? Miért pont velem történt ez meg? Hogy szerinted vannak olyan karakterek, akikre így effektív vadásznak az ilyen sérült emberek, vagy ez így teljesen tudatalat zajlik, hogy így összekapcsolódnak azok, akik egy empatikusabb, egy patológiásabb személyiséggel?
3: Hát fontos ez a viktimológiai rész, ugye, hogy megnézzük, hogy kiből lesz ilyen értelemben áldozat, bár még egyszer mondom, ebben azért nem megyek szívesen ebbe az utcába, mert rögtön jönne az, hogy akkor kik tehetnek róla. Inkább úgy fogalmazok, amit az elején mondtam, hogy az nagyon fontos megvizsgálni, amikor valaki ismerkedik, új partnert keres, hogy ez a szeretetérség szint, ez hol van benne, hogy tényleg mennyire tud realisztikusan gondolkodni, hogy mennyire hihető az, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt a másikban olyan elképesztő mértékű érzelmek alakulnak ki, hogy vannak nagyon tipikus mondatok, ugye 1000 éve ismernénk egymást, mindig ilyen partnerről álmodtam, ilyen nőnek szeretnék gyereket, nem zenét. Tehát most itt nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a mondatokat, amik vágyott mondatok lehetnek, de nem realisztikusak ennyi idő elteltével. Tehát, hogy a szeretetésig szintjét fölmérve azt gondolom, hogy legyen éberebb az az ember, aki nagyon rég nem kapott valódi szeretetet, vagy olyan közegből jön, tudja magáról, hogy gyakorlatilag a fél karját odaadná pár kedves szóért, ezt a környezet is azért észreveszi, és ilyenkor például meg lehet kérni a környezetet erre, hogy egy picit a józanészt diktálják, hogy beszéljék át, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy minden történetben keressük a problémát, és aztán mindent megkérdőjelezünk, és soha semmit ne higgyünk el, mert azért nyilván van valódi kedvesség is. Csak ezeket a nagyon gyorsan jövő, nagyon elárasztó dolgokat egy kicsit kezeljük óvatosabban. Mert hát nyilván azokat az apró jeleket, amik látszólag gondoskodásról szólnak, de sokkal inkább a kontroll gyanújával járnak együtt. Például hova menj, kivel, hogyan fölöltözve.
1: Hol vagy, mit csinálsz, mikor
3: hol vagy, mit, így van, a túl gyakori rátelefonálás. Az először érdeklődésnek tűnhet, de ez valójában egy kontrollról szól.
4: Olyan érdekes, hogy ezt kimondod, ezt a szeretetiséget, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen ez egy olyan igény, amit hogyha valaki kimond, akkor már rosszul érzi magát miatta, tudod, hogy úgyis te mondhatok én ilyet, hogy nekem szeretetiségem van, mert annyira eltávolodtunk amúgy magunktól, meg ugye egymástól, hogy ez olyan, mint hogyha tényleg valamilyen
1: gyarlószó lenne, hogy ő kimeri mondani.
4: Igen. Milyen fundamentuma a létezésünknek, hogy szeretve legyünk, meg tudjunk szeretni valamit.
1: Igen.
3: Sőt, szerintem mindannyian szeretetérzek vagyunk. Én azt gondolom, hogy abban tennénk a legjobbat, ezt mindannyian bevallanánk magunknak. Azért ez a világ, ez sokkal inkább a mentásokról, az online és offline térben is, a kritikákról szól nagyon sok esetben. Szerintem, ha mindannyian fölvállalnánk, hogy valamelyik szeretetélyesek vagyunk, ki milyen téren, akkor már egy jobb alap lenne, de hogyha valaki ezt párkapcsolati téren nagyon masszívan érzi, akkor pedig különösen figyeljen erre.
1: Nagyon rövid kérdés, a másik időnk férfiak is lehetnek hasonló helyzetben, ugye?
3: Hogyne, most beszélünk. A példa az igen, inkább nökről szól, de természetesen, sőt, ezt kifejezetten kiemelném, ők vannak a még nehezebb helyzetben, mert náluk még ugye ütközik azzal az image-el is, amit sokszor föl akarnak, vagy nem akarnak vállalni, hogy mondjuk, ha ezt bevallom magamnak, vagy másnak, az mennyire kellemetlen, de természetesen abszolút vannak férfi áldozatok is.
1: Kitti, nagyon köszi. Reméljük, hogy azért tudtunk néhányaknak erőt adni, segíteni, átgondolni, hogy miben vannak, ha csak két ember változtat, lehet, hogy már nyertünk a beszélgetéssel. Nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell. Köszönjük szépen,
3: köszönjük,
1: doktor Almási Kitti.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Megnyílt a kiskunhalasi őszi tárlat a Torma János Múzeumban. 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Az ősz beköszöntével idén is megnyitotta kapuit a nagymúltú kiskunhalasi őszi tárlat. A Köztársaság utcai múzeum időszaki kiállítása a Változó idők Torma János kései alkotásai és kortárs relációk címet viseli. A tárlat nem csak a névadó művész kevésbé ismert érett korszakára fókuszál, hanem izgalmas hidat épít a múlt remek művei és a jelenkori reflexiók közé. A múzeum saját kollekciója jeles hazai közgyűjtemények és magángyűjtők anyagaival egészült ki. A kiállított képeken keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan alakult át a mester ecsetkezelése és színhasználata 20. század első harmadának modern esztétikai áramlataihoz igazodva, írja a Baon. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, kerékpáros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvarjatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, egy szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csaló kiméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni
1: megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
2: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jól lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
0: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű CV-kódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
2: Üdv a világomban.
0: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan Júli, ez te vagy. Tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök, SMS, nem kell hallgató. Tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kilépetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát csak telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
2: Nem, végig csinálom.
0: Végig mész rajta?
2: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást kötöttem, mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálattal lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
0: Az a mozi fut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
2: Én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
1: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
2: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
1: A 10000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát, tehát te megvagy.
2: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer
0: egy... Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem, nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Kezdő... Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
1: Kezdő MLS-eknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
0: Szerintem Júli
1: itt a biztos siker kulcsa.
0: Júli megcsinálnapot a 6 piackutatás, 4 közvéleményelemzést.
2: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
0: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőköt nem mossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
2: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le a
1: de nem.
2: Az nem.
0: Közvélemény, kutatócégek, unott arajonnak
1: ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben. De ugyanabba, teszed.
2: Nem ugyanaz.
1: De te teszed ugyanabba.
0: Te csináltál ilyen? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
1: persze.
0: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefon. Bűntudatod van.
2: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
0: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
2: és utána
0: semmi. Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon, na annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermeki éned működik.
2: Az elfogadás,
0: a szeressetek, amit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
2: Persze, egyébként.
0: Igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Már ott megérkeztél.
2: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
0: Fölhívlak most tedd rám a telefont. Jó? Na. De most egy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi 3-szor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És attól nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy, nem ez. Ezek a kicsi dolgok, hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszélek. Szerintem ez baromi fontos.
2: Az empátia,
0: ott érkezel meg magadba.
2: Az empátia az a nők kiváltsága.
0: Nem. Bullshit. Empátia.
1: Ez nem
0: a Krisnással átmész a zebrán, az empátia.
1: Menekülsz te.
0: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
2: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudját, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
0: Én mennyire jó is felszabadító.
1: De meg ott órákat.
2: Nem órákat. Nem,
0: de van egy,
2: de be, igen,
0: hogy
2: mert tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza meg.
0: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, kilátnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelel. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, és de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
2: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni a kávéfőzők?
0: Az a másik része. Mert akkor szóval valami kíváncsi vagy. Tehát kimenni dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóval már jönnek, hogy egyedül töltöm a péntek estémet, szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó egy ezrest, ő azért kér elnézést, hogy nincs nála 2000. Igen.
2: Hát azt például, ha nem adják vissza, úristen.
0: Micsoda?
2: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem valamit.
1: De még nem kértél vissza így.
0: Kölcsönkér és nem adja vissza. Azt tűrő.
2: A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
1: kell kérjek. Szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
2: Borzasztó rosszul.
0: Kiterápiázunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Alapoktól kell kezdeni, hogy születtél meg. Milyen volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit.
1: Ezt
0: fogjuk tudni kiszedni. Mi volt a magzatkorban? Tartozás. Hát azért erről még beszéljünk. Egyrészt mennyi cash van most nálad. Ott hagytuk abba, hogy Júlia azt mondja, hogy tartozóik se kéri vissza.
2: Nagyon, hát nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem

0: Bukant, valaki örökre eltűnt.
1: Nem, de hogy...
0: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk véget. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
0: tartozol.
2: Ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
1: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: Csak hogy gyorsan átestálod, mi?
1: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a telefont.
0: De sajnálod, zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, hogy szamaritánus.
1: Nekem eleve a pénzről, hát ezt már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, azt, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
0: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
1: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kellett
0: volna. Hagytad elveszni csak azért, hogy inkább könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
1: Hagytam inkább.
0: De kemény vagy.
1: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van, egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
0: Ez még itt hazugság! Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebbön ismered? Biztos valami nagyon szegény. Nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ez van.
1: De én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
0: bármilyen kéne... élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor miért nem kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt?
1: Persze, még azt adják.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
1: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a pénzt visszakérni tőle. Nem én leszek az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
2: ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
1: Figyelj ide, tehát hogyha nagy összeget adok kölcsön, Már
2: 30 ezeret, értjük.
1: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, te nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólómat, és megkérdezni, hogy figyelj,
2: de
1: valami.
2: De magad
0: ezzel. Azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dobd már meg itt 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
1: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
0: Igen, srak a gém a Júli deficit. Igen. Még a Miró felhív, bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Júli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen jó. Hánykor mész ma haza?
2: Ismerre.
0: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyétek, mire a busz megállóba értek, milliómosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
2: mindegy,
0: családok.
2: Milyen szar a sztori, mindegy, a Júli beveszi.
0: Mindegy, mi kapni fogsz.
1: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
0: Micsoda?
1: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
0: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Hát férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer belállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: Szerintem a nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt. Biztos, hogy tuti, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Júli pocsolyába.
0: Aha. Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
2: nem, szerintem mondom,
0: módon.
2: Csak az érzékenységük.
3: Mára és erre a hétre

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jüszk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian sleeping and living.
1: Reklám.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
7: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
8: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
7: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Áramfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
10: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai slágerek. Megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

fél. Itt a Rádió 1. Gong. Idefelé jövet láttam. Egy családi ház teraszán két fiatal srác ült, mindketten telefonnal a kezükben. Az egyik egy pillanatra abba hagyta a görgetést, felnézett az égre, majd megkocogtatta a társa vállát. Nézd már, a kódsor fut, a szerver pörög, és végre kisütött a nap. A másik fiú elnevette magát, felemelte a kávés csészéjét, kortyolt egyet, és csak ennyit mondott. 7 perccel múlt 10 óra. Szép vasárnap délelőttöt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környékbeli településeknek és a rádió1gong.hu oldalon bennünket hallgatóknak. A keverőpulton Kormos Zsolt nyomkodja a gombokat ezen az őszköszöntő vasárnapon. Szeptember 13-a van, a naptárban a Kornélok napja. A Kornél latin eredetű név, a Cornus szóból származik, ami szarvat jelent, de átvitt értelemben a szilárdság, megingathatatlanság és az erő jelképe. Nagyon sok boldog névnap kívánunk nekik. A születésnaposaink közül először is köszöntjük a zseniális svéd színészt, Alexander Skarsgårdot, a színpad és a filmvilág sztárját, valamint minden kedves vasárnapi ünnepeltet. Ma van a programozók világnapja is, az év 256. napján, hiszen a 8 bites kódolásban ez a legmagasabb érték. És egy történelmi érdekesség, 1788-ban ezen a napon választották New Yorkot az Amerikai Egyesült Államok első hivatalos fővárosa. De ami ennél valószínűleg sokkal fontosabb számotokra, folytatódik az ősz legnagyobb játéka. A nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Figyelem, kedves hallgatók, már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki óriási fődíj sorsolásig. Érdemes belegondolni. A több mint 1 milliós lakásfelújítási szupercsomagban ott lapul egy 110 ezer forintos felmosós Xiaomi robotporszívó, a 150 ezres árnyékolás technika utalvány és a 200 ezres felújítási munkadíj utalvány. Ez pedig csak néhány nyeremény volt a sok közül. Legelőször ismét tisztázzuk a szabályokat. Minden óra elején sorsolunk egy számot 0 és 9 között. Ha ez a szám szerepel a házszámodban, készíts róla egy fotót a telefonoddal, és küldd el nekünk Viberen a képet a 0629-414-020-as számra. Fontos, hogy ne a teljes utcatáblát, hanem a táblának csak azt a részletét fotózzátok le, amin az a bizonyos szám látható. És hogy melyik az a szám? Műsorunk első órájában azok a szerencsések, akiknek a házszámában szerepel a 9-es szám. Ez egyébként a lezárás, a beérés, az együttérzés és a nagy körök elegáns befejezésének száma. Várom a képeket, és hamarosan megérkeznek a netpercek az európai AI gigagyárakról. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Már is megyünk tovább, érkezik Hypaton és Norma Jean Martin igazi mai slágere, az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió.

0: 10 óra után 18 perccel a Rádió egy gong netpercei következnek. Vasárnap délelőtt, amikor egy okos alkalmazást vagy egy gyors digitális fordítót használunk, kevesen gondolnak bele, mekkora ipari és energetikai háttérre van szükség ehhez. Az Európai Unió most szintet lép a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az EU 2026 nyarán pályázatot indított AI Gigafactory létrehozására. Ezek hatalmas számítási központok, fejlett AI processzorok, felhőtechnológia, gyors hálózat, adattárolás, energiaellátás és hűtés kell hozzájuk. A cél, hogy európai kutatók, cégek, egyetemek és közszolgáltatások saját infrastruktúrán is tudjanak nagy AI modelleket tanítani és futtatni. Ez távolinak tűnhet, de a hétköznapokban is begyűrűzik. Amikor egy fordító, ügyfélszolgálat, orvosi képalkotó rendszer vagy ipari szoftver okosabb lesz, mögötte valahol ilyen kapacitás dolgozik. Ha Európa több saját számítási erővel rendelkezik, kevésbé függ külső szolgáltatóktól és távoli adatközpontoktól. A beruházás adatvédelmi és környezeti kérdés is. Nem mindegy, hol tárolják az adatot, milyen szabályok szerint férnek hozzá, mennyi energiát használ a rendszer, és kik kapnak hozzáférést a kapacitáshoz. Az AI tehát nem csak egy app a telefonon. Ipari, energetikai és stratégiai háttér kell hozzá, amely később meghatározza a digitális szolgáltatások árát és megbízhatóságát. A kis vállalkozásoknak is érdemes figyelniük, mert az ilyen beruházásokból később elérhetőbb felhős számítás, gyorsabb elemzés és új magyar vagy európai szolgáltatás születhet. A láthatatlan háttér dönti el, mennyire lesz önálló és versenyképes a digitális gazdaság. Ezért az adatközpontokról szóló hír nem távoli ipari apróság, hanem a következő évek digitális szolgáltatásainak alapja. Árban, válaszidőben és adatvédelemben is érzékeny. Lesz.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a Netpercek, a tanulság pedig a következő. A technológiai háttér garantálja a függetlenséget. Mindeközben pedig csekkoljátok a házszámotokat, hiszen már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki több mint 1 milliós fődíj sorsolásig. Ha szerepel benne a 9-es szám, fotózzátok le, és lőjétek át a házszám részletét tartalmazó fotót Viberen a 0629-414-020-as számra. Rövidesen megismerhetitek a következő 3 nap időjárását. Jönnek a sporthírek, és érkezik OneRepublic igazi mai slágere, a Love Runs Out.

Most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

Itt a rádió egy gong, pontosan 10:30 van. Nézzük meg alaposan, mit tartogat számunkra az időjárás ezen az első ránézésre igencsak rövidnek tűnő vasárnapi pihenőnapon és a jövő hét elején. Ma eleinte zavartalan napsütésre van kilátás, de napközben időnként már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Az északi északnyugati szél mérsékelt marad, úgyhogy kifejezetten kellemes időnk lesz a szabadtéri programokhoz. Délután a hőmérők mutatói elérik a 22 fokos csúcsértéket. Holnap egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de délután nyugat felől ismét csökkenni kezd a felhőzet. Hajnalban 15 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 20 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, kora reggel 8 és 16 fok közötti friss időre, délután 21 és 26 fok körüli kellemes kora őszi melegre van kilátás. A maihoz hasonló 22 fokos szélcsendes kora őszi napsütésben az emberi bőr melanin termelése sokkal egyenletesebb, mint a füllett nyári kánikulában, mert az alacsonyabb páratartalom miatt a fénysugarak szóródása sokkal tisztább. Úgyhogy irány a szabad levegő és a napsütés, de azért várjátok meg a rövidesen érkező sporthíreket. Indul Alex Kenji igazi mai slágere, ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

3:41 előtt 3 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb sporthírei következnek. Kecskeméten 9 gólos kupadráma hozott továbbjutást, a Premier League-ben a Liverpool újra döntetlennel zárt. A kézilabdázóknál a Győr és a Fradi is valósággal átgázolt az ellenfelén a Bajnokok Ligájában. Míg a Formula 1-ben Lando Norris kaparintotta meg az élpozíciót a mai nagy díj előtt. Elképesztően fordulatos, 9 gólos meccsen jutott tovább a legjobb 32 közé a Kecskemét a labdarúgó Magyar Kupában. Timár Krisztián együttese a harmadosztályú Tatabánya otthonában nyert 5-4-re. A negyedik fordulóban már a harmadik döntetlennyét érte el a Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Andoni Iriola együttese tegnap délután odahaza 0-0-ás döntetlent játszott a Fulemmel. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos pedig a szünetben állt be. A címvédő Arsenal 2-0-ra nyert Sunderlandben, míg a Chelsea odahaza 2-2-t játszott a Hull Cityvel. A Győr és a Ferencváros is magabiztos sikert aratott a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában. A győriek a dán Nyköping ellen diadalmaskodtak 35-25-re. Az FTC odahaza 40-29-re győzött a Ljubljana ellen. Tegnap folytatódott a budapesti atlétikai világdöntő, ahol Molnár Attila a világ 8 legjobb 400-as futója között állhatott rajthoz. A magyar versenyző végül a 8. helyen ért célba. Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban, Mátó Sára pedig 400 méter gáton nem jutott be a fináléba. Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es spanyol nagydíj időmérőjén. A regnáló bajnok mögött a VB éllovas Andrea Kimi Antonelli végzett, míg harmadikként Max Verstappen zárt. A futam ma délután 3 órakor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, rövidesen érkeznek az utak hírei, addig is Tiestóval megyünk tovább. Indul a Don't Be

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, 11 óra lesz 10 perc múlva. Kiskunhalason, a 47. Halasi Szüreti Fesztivál zárónapján, a Bethlen Gábor téren, a Bethlen utcában és a Hősök terén sárga táblákkal jelölt kerülő utak vannak érvényben. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között egybefüggő terelésépítés kíséri a forgalmat. A Budapest felé tartók a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján, míg a Röszke felé haladók a külső és a leállósávon haladhatnak. Kunszállás és Kecskemét között a 95-ös és a 102-es kilométernél korlátcsere miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot. És végül egy rövid közlekedési érdekesség. A strádákon használt sárga terelőtáblák festék rétegébe fluoreszkáló pigmenteket kevernek, amik nem csak a látható fényt, hanem a nap UV-sugárzását is elnyelik és látható fényé alakítják át. Ezért tűnnek fel ezek a sárga jelzések nappal is, szinte világítóan, az aszfalton. Az útinfo után nem sokára megérkezik első játékosunk, a folytatásban pedig Lil Nas X-el megyünk tovább. Ez a That's What I Want.

0: Igen, szia!
1: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Helga.
0: Igen, így van.
1: Oké, szeretnél nagyon bekerülni a fődíj sorsolásba?
0: Igen, már próbálkoztam korábban is, csak ritkán tudom.
1: Nem baj, most bekerültél, remek fotót küldtél, egyébként volt-e már szerencséd házfelújításban részt venni?
0: Hát, kisebb házfelújításokban igen.
1: Akkor jöhet egy nagyobb. Több mint 1 millió forint értékű főnyereményt kell majd elköltened, ha rád mosolyog a szerencse. Vállalod?
0: Pici házam, mióta beköltöztem, nem volt felújítva, akkor sem volt.
1: Aha.
0: Úgyhogy igen.
1: És ha megnyered a fődíjat, lecseréled a házszámtábládat?
0: Hát valószínű nem, mert a házam nagyon messze van a kerítéstől.
1: Értem, tehát elfáradsz, mire kijutsz odáig.
0: Igen, úgyhogy a kerítésem van a házszámtábla.
1: És egy kicsit benőtték már a növények, de nekem így tetszik,
0: igen.
1: Így szép, így
0: igen.
1: Autentikus. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz, hogy telt a hétvége?
0: Köszönöm szépen, dolgoztam és élveztem az esőt meg a hűvöset.
1: Itt az ősz, hozza a kis kincseit, úgyhogy mi meg csak szedegetjük majd. Jövő héten pénteken bízzunk benne, hogy találkozunk, akkor fogjuk sorsolni a fődíjat, el ne felejts telefon és rádió közelben lenni.
0: Nagyon bízok benne. Köszönöm szépen.
1: Az első név már bekerült a Rádió egy Gong legendás kalapjába. A következő órában egy újabb számot sorsolunk ki, és ha szerepel a házszámodban, várjuk a képet Viberen. 5 nap van hátra a jövő pénteki 1 milliós sorsolásig. Ne habozzatok! Rövid kereskedelmi kitérő, és a hírek után nyílik térségünk legfrissebb vasárnapi programajánló katalógusa a nagykőrösi aranynapok fináléjától egészen a Kecskemét Baba Mama rendezvényig. A következő órát Taylor Swift indítja. Jön a The Fate of Ophelia.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Ledőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Építkezés, felújítás, most kell lépni! Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
11: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Kevés a fiatal véradó. Fenntartható gazdálkodást tanulmányoztak Angliában a Neumann János Egyetem szakemberei. Ma 20-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
13: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
12: A Neumann János Egyetem 19 fős szakmai csoportja Angliában a híres Devon River Cottage-ben tanulmányozta a fenntartható gazdálkodást és vendéglátást. A gazdaságtudományi, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar képviselői egy farmbejárással egybekötött tanulmányúton vettek részt. A program során a szakemberek közelebbről is megismerték az ökológiai gazdálkodást, a talajmegújítást, valamint a helyi alapanyagokra épülő szemléletet. A workshopokon és a főzőiskolai képzés szerzett gyakorlati tapasztalatokat és fenntartható üzleti modelleket az egyetem a jövőben a hazai oktatásban és a kutatásokban is hasznosítani fogja, írja keol.hu. Szakmai napot szervezett vállalkozások számára a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvény fókuszában az augusztusban életbe lépett új uniós csomagolási rendelet, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR állt. A szakértő előadó Struhár Imre gyakorlati útmutatót adott a szinte minden csomagolást használó céget érintő szigorú előírásokról, a határidőkről és a szankciókról. A résztvevők értékes tanácsokat is kaptak a közelgő hatósági ellenőrzésekre való felkészüléshez is. Az ingyenes workshophoz a vállalkozók személyes és online is csatlakozhattak, írja Keol. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

A rádió egy gongon. Csak igazi mai sláger megy. Képzeljétek el egy parkot vasárnap délelőtt 11 óra tájban. Egy apuka szalad a fűben a kisfiával, egy kék-sárga papírsárkányt próbálnak a magasba juttatni. A szél fújni kezd, a sárkány felrepül, a kisfiú pedig örömében felkacag. A férfi felnéz a kék égre, ő is felnevet, és széles mosolyjal lint a padon ülőknek. Ilyen egy igazi vasárnap délelőtt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió1gong.hu oldalon bennünket hallgatókat. Kormos Zsolt vagyok. A nap egyik legjobb híre, hogy folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon akciónk. Ne feledjétek, már csak 5 nap van hátra a jövő péntek délutáni fődíj sorsolásig. A kalapban rengeteg dolog van, többek között egy 100 000 forintos nyílászáró utalvány, egy 150 000-es festési munkadíj utalvány és egy 150 000-es bútor utalvány. Ha éppen házfelújításban vagytok, ezek egészen biztosan jól fognak jönni. Ebben az órában azok lesznek a szerencsések, akiknek a ház számában szerepel a 6-os szám. Tehát még egyszer a 6-os. A család, a gondoskodás, a szeretet és a felelősségvállalás száma. Nézzétek meg a házszámotokat, és fotózzátok le a tábla ezt a számot tartalmazó részletét. Utána küldjétek el a képet Viberen a 0620 9414 020-as számra. Nem sokára átfésüljük a környék vasárnapi programjait, és ajánlunk néhányat a jövő hétre is. Festboyjal megyünk tovább. Rögtön elárulja nekünk, mi is a jó élet titka. Indul a Good Life.

0: most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
2: Rádió 1 gong, csak igazi, ma is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:08 nyílik a Rádió egy gong vasárnapi programkatalógusa. Nagykőrösön ma van az aranynapok nagy fináléja a Cipra kertben. Délelőtt családi meseműhely, délután duende tánciskola és hip-hop bemutató várja a kilátogatókat. 16 órától Opitz Barbie lép színpadra, 17 órától pedig Oswald Marika varázsol felejthetetlen hangulatot a közönségnek. Kecskeméten a Széchenyi városi napokon ma délután 15 órától 18 óráig Baba Mama köszöntő, Molnár Orsi interaktív gyerekműsora és kézműves foglalkozások várják a családokat a Széchenyi István közösségi házban. És ha már valaki a jövő hetet tervezgeti, Kecskeméten szeptember 15-én indul az Ars Sacra Fesztivál Sípos Rita Veronika és Varga Viktor hangversenyével a református iskolában. Szeptember 17-én és 18-án Lego robotika foglalkozások, 19-én pedig családi társasjáték klub várja az érdeklődőket a Katona József könyvtárban. Válasszatok emeremek programok közül, közben pedig készítsetek egy képet a házszámotokról, ha szerepel benne a 6-os szám. A fotót Viberen várjuk a 0620-9414-020-as számra. Érdemes minél előbb elküldeni, mert már csak 5 nap van hátra a több mint 1 millió forint értékű fődíj sorsolásig. Házfelújítás. Tudunk segíteni. Ennyivel is kevesebb lesz a stressz. Kátóval megyünk tovább. Ez a Turn the Lights Up.

fiú egy gong, vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. I thought that I've been hurt before.

a rádió egy gong. 11:30 után 5 perccel, amikor már mindenhol a vasárnapi ebéd illata száll, ismételjük át az előttünk álló napok időjárási kilátásait, és figyeljünk az allergiásokra. Ma napos, 22 fokos kellemes kora őszi időnk van, csapadék nélkül. Holnap egy legyengült hideg fronthoz felhőket és 20 fokot, elszórt záporokkal. Kedden sok napsütés várható, 21 és 26 fok közötti kellemes meleggel. Fontos figyelmeztetés az allergiásoknak. A tartósabban csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja, de a szárazabb tájakon még közepes, helyenként magas a virágpor jelenléte. A szakemberek jó tanácsa az érintetteknek, a szabadtéri séta vagy sportolás után érdemes azonnal hajat mosni és az utcai ruhát lecserélni, mert a szálak közé tapadt pollenek az esti órákban fokozhatják az ordugulást és a szemviszket. Érdekesség egyébként, hogy a parlagfű pollenjei a csapadékmentes, mérsékelten szeles napokon a talaj felett 1-2 méteres magasságban lebegnek a legintenzívebben. Úgyhogy a napszemüveg viselése bármilyen furcsa is, sokat segít odakint. Hertz és Purple Disco Machine felvételével megyünk tovább. Igazi mai sláger jön, a Wonderful Life.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 van. Egy gyors helyzetjelentés következik a vasárnap délelőtt úton lévőknek. Kiskunhalason a Szüreti Fesztivál miatt a belvárosi utcákban a sárga táblákkal kijelölt kerülő útvonalakat használjátok. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között sávelhúzások és terelések kísérik a forgalmat mindkét irányban. Kunszállásnál még mindig tart a belső sávlezárás. Az 52-es főúton a kecskeméti csomópontoknál és Solt felé félpályás korlátozások lassítanak. Szabadszállás felé pedig Kisizsák irányát érdemes

0: Halló!
1: Halló, halló!
0: Szép napot kívánok!
1: Szép napot! Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójában.
0: Tamás vagyok Csongrádról.
1: Szia Tamás! Szép ez a hatos ott a képen.
0: Igen, szépen kerekedik.
1: Kerekedik, és tuti, hogy nem fordítva küldted a képet, mert több szám is van rajta, és akkor azok lebuktatnának. Úgyhogy ez nem 9-es, hanem biztos, hogy
0: 6-os. Nem, 6-10, igen.
1: Így van, bekerültél te is a fődíj sorsolásba.
0: Ó, ez remek.
1: Milyen a hangulat nálatok ezen a szép vasárnap délelőttön?
0: Jó, kis kertészkedés van, tereprendezés, süt a nap, meleg van, jó az idő.
1: Jó az idő, a kertészkedés, ez meg pláne. Így az eső után pedig gyorsabban nő a fű is, gondolom.
0: Hát igen, az még nincs, annak készítjük a helyet.
1: Aha, szép. Tehát akkor ezek már a nagy tervek a felújítással kapcsolatban. Ha jövő pénteken te viszed el az 1 milliós felújítási csomagot, mi lesz az a ház körül, aminek már lehet, hogy másnap reggel neki látsz?
0: Hát ahogy felsoroltátok, mondjuk, hogy abban a sorrendben minden.
1: Ez a legjobb.
0: A gyerekeknél lenne helye nagyon, terasz, burkolás, pont, minden, ami hiányzik, éppen most felújításban vannak, egy nagyon
1: mindenre szükség. Hát akkor én sok szerencsét kívánok, el ne felejtsd, jövő héten pénteken legyetek, telefon és hallgatom, rádió közelben, úgyhogy addig izguljunk. További szép napot és jó étvágyat az ebédhez. Rövidesen megszólalnak a harangok, jönnek a reklámok és a hírek, a következő órában pedig indul a Daily Mix. Nem is akárhogy, Loi igazi mai slágere lesz az első felvételünk. Nem felejtünk el újabb számot sorsolni sem, és jön majd a vasárnap délutáni mentális újratöltődés 3 legegyszerűbb koraőszi trükkje. Néhány perc, és érkezik a Get Lucky.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Ledőny és Zárt Center.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
9: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Osztályzatot kapnak a menzák, folytatódnak a burkolatjavítási munkák Megyingben. 18. alkalommal rendezték meg a városi civil korzót Kecskemét főterén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsór Jerika. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
11: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
10: A júliusi munkálatok után újabb szakaszok burkolatát javítják az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti részén. A munkálatok már elkezdődtek, a következő hetekben az 55-ös főút bajai szakaszán is dolgoznak majd a munkagépek. Az érintett útvonalakon közlekedőknek érdemes több időt szánniuk az utazásra. A munkaterületeken felváltva irányonként engedik tovább a járműveket, rövidebb időszakokra teljes útlezárás is lehetséges. Az érintett sávokba nem szabad behajtani, a frissen leterített aszfaltnak ugyanis ki kell hűlnie. 30 km/órás sebességkorlátozás betartására és fokozott figyelemre kéri a közlekedőket. A kimart felületek miatt emiatt a sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. A munkálatok idején az iskolába induló családoknak különösen érdemes korábban útnak indulniuk, írja a BAON. 18. alkalommal telt meg élettel Kecskemét főtere a Városi Civil Korzó alkalmából. A rendezvényt Róna Tamás főrabbi és Válucki Bakos Rita rendőr alezredes nyitotta meg. Az idei esemény középpontjában az egymás iránti tisztelet és megbecsülés állt. A látogatók a Városi Civil Kerekasztal több mint 100 tagszervezetének mindennapi munkájába és tevékenységébe nyerhettek betekintést. A főtéren egészségügyi szűrések, kézműves és gasztronómiai programok, valamint kvízjátékok várták az érdeklődőket. A jó hangulatról a színpadon egymást váltó kórusok, táncosok, versmondók és zenekarok gondoskodtak, írja a híros.hu. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Holnap hajnalban 9-17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 15-25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, 21-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

jött a rádió egy gong. Ilyenkor vasárnap délben érdemes ránézni a kerti kisasztalokra és a családi konyhákra. A teraszról szálló illatok elárulják a menüt, az asztal körül ülők nevetése pedig áthallatszik a kerítésen. A házigazda egy széles mosolyjal kínálja körbe a frissen készült ebédet. Ennél otthonosabb ebédidős képet elképzelni sem tudunk. Dél van, indul a Daily Mix. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környékbeli településen és a rádió1gong.hu oldalon velünk tartókat is. A keverőpultnál Kormos Zsolt. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal akciónk. Már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki fődíj sorsolásig, ahol elvihetitek többek között a 150 ezer forintos vásárlási utalványt csempére és járólapra, és a 100 ezres építőanyag utalványt. Az óra nyerő száma a 3-as. Fotózzátok le a házszámtáblátok ezt a számot tartalmazó részletét, és küldjétek el a képet Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szerencséd van, visszahívunk, és jövő héten pénteken már te is izgulhatsz 5 óra előtt. Néhány perc múlva hozzuk szokásos vasárnapi gasztropletykánkat. A Daily Mix Taylor Swift-tel folytatódik, itt az Oplight.

Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 020. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Daily Mix. A Rádió 1 gong.

0: could break my heart.
1: A Rádió egy gong, déli mixét halljátok. Következik a vasárnapi lassú ebédek művészete. Ilyenkor hétvégén, amikor a konyhákban rotyognak a klasszikus vasárnapi ízek, a gasztronómiai trendkutatók szerint már berobbant az ősz legkedveltebb konyhai mozgalma. Ezt hívják slow cookingnak, azaz a lassú főzés művészetének. Ennek a lényege, hogy a rohanós hétköznapok után az emberek visszatérnek a 3-4 órán át lassú tűzön gyöngyöző húslevesekhez, a sütőben lassan sült zöldséges húsokhoz és a házi süteményekhez. A felmérések szerint a családok több mint 3/4 azt állítja, hogy az ebéd elkészítésének illata és a közös előkészület legalább akkora élményt ad, mint maga az étkezés. Mindez csak azért jutott eszembe, mert nemrég kaptunk egy üzenetet Petitől, Nagykőrösről, aki azt írta, hogy náluk reggel 9 óta gyöngyözik a húsleves, és az egész házban brutális az illat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és most következik valami sokkal fontosabb. Ha szerepel a házszámodban a 3-as szám, fényképezd le, de csak és kizárólag azt a részletet, amin látszik. Küldd el a fotót Viberen a 0620-9414-020-as számra, és ha megcsörren nálad a telefon, az azt jelenti, hogy te is bekerülsz a jövő pénteki több mint 1 milliós fődíjsorsolásba. Amíg az üzenetek megérkeznek, kamráddal megyünk tovább. Itt a Be Mine.

Itt a Rádió egy gong. Fél egy után egy perccel nézzük meg újra a háromnapos időjárási kilátásokat és az orvos meteorológiai helyzetet. Ma napos, 22 fokos kora őszi időnk van. Holnap egy legyengült hidegfronthoz 20 fokot és elszórt záporokat. Kedden sok napsütésre van kilátás, 26 fok körüli értékekkel. Jó hír az időjárásra érzékenyeknek, hogy ma már nem várható markáns fronthatás, így a szervezetünk fellélegezhet. A mögöttünk álló változékonyabb idő után ugyanakkor még előfordulhat fáradékonyság, tompaság vagy enyhe fejfájás. A hajnal több felé hűvös volt, a hajnal több felé hűvös lesz a folytatásban is, így a hidegre érzékenyeknél ízületi panaszok erősödhetnek. A meleg tea csodákat tehet. Nem sokára jönnek az útinformációk, a Daily Mix Maroon 5 és Cardi B igazi mai slágerével folytatódik. Ez a Girls Like You.

Pontosan 3/4 van. A Daily Mixben egy kis útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul. Kisebb torlódásra kell készülni. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályás közmunka, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában félpályás lezárások vannak. Szabadszállás felé az 5-ös kilométernél lévő lezárás miatt Kisizsák felől juthattok csak be, a Szalk-Szentmárton felé vezető úton pedig útszűkület van érvényben. Tudtátok, hogy az útszűkületeknél használt terelőbóják talpát újra hasznosított nehéz gumiból öntik, és az alacsony súlypontjuk miatt úgy tervezték őket, mint a Kejfel Jancsit. Még egy 80 kilométeres menetszél sem képes felborítani őket az aszfalton. Folytatjuk a száguldást a Daily Mix igazi mai slágereivel. Következik Fisher, Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight.

0: Igen, tessék, Tajtini Erika.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Erika!
0: Szia, Tajtini Erika vagyok.
1: Megérkezett a fotó, nagyon jól sikerült, és igen, tényleg szerepel a hármas szám rajta. Régóta laktok ebben a házban?
0: Igen, nagyon régóta lakunk már benne.
1: És hozott már máskor is szerencsét esetleg a házszámotok?
0: Nem, még nem.
1: Most viszont igen, bekerültél a fődíj sorsolásba, a tét pedig több mint 1 millió forint értékű. Felújításra lehet fordítani, illetve egy csomó olyan dologban benne, amivel megkönnyítjük a házfelújítást. Mire lenne a legnagyobb szükség nálatok?
0: Hát nálunk mindenre, mert most fürdőszobától kezdve mindent újítunk.
1: Rengeteg energiát kivesz az emberből egy ilyen felújítás. Egy dolgot elárulok neked, a hármas szám, ami szerepel a házszámotokban, a kreativitás, a kommunikáció, a játékosság, és ami a legfontosabb, a könnyed teremtés energiája. Ha megnyeritek a fődíjunkat, akkor könnyedén tudtok ti is teremteni majd egy nagyon hangulatos környezetet magatok köré.
0: Igen, igen.
1: Jövő héten pénteken 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, legyél telefon és rádió közelben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezzel pedig a Daily Mix első órájának a végéhez értünk. A reklámok és a hírek után a következő órában is kisorsolunk egy számot, és továbbra is várjuk majd a nyerni szeretnék üzeneteket. A Daily Mix második óráját Alex Kenji és a Bambole indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
9: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
10: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
9: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
10: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
9: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
10: továbbra is megtalálható nálunk.
9: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
11: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Megnyílt a kiskunhalasi őszi tálat a Torma János Múzeumban. 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
12: fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
11: Az ősz beköszöntével idén is megnyitotta kapuit a nagymúltú kiskunhalasi őszi tárlat. A Köztársaság utcai múzeum időszaki kiállítása a Változó idők Torma János kései alkotása és kortárs relációk címet viseli. A tárlat nem csak a névadó művész kevésbé ismert érett korszakára fókuszál, hanem izgalmas hidat épít a múlt remek művei és a jelenkori reflexiók közé. A múzeum saját kollekciója jeles hazai közgyűjtemények és magángyűjtők anyagaival egészült ki. A kiállított képeken keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan alakult át a mester ecsetkezelése és színhasználata 20. század első harmadának modern esztétikai áramlataihoz igazodva, írja Baon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, kerékpáros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Holnap hajnalban 9-17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 15-25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, 21-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

A rádió egy gongot halljátok. Elmondom, mit láttam. Egy idős bácsi üldögélt a kerti padon vasárnap kora délután, kezében egy pohár hideg almalével. Amikor az unokája odaszaladt hozzá, hogy Dezső papa, gyere gyorsan játszani. Az öreg elmosolyodott, felállt és csak annyit mondott. Fiam, a vasárnap délután az egyetlen időpont a héten, amikor az óramutatói lassabban forognak. Ez az igazi vasárnapi filozófia. 10 perccel egy óra után belevágunk a Daily Mix második felvonásába. Szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, a környező településeken és az online velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon akció. Már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki fődíj sorsolásig. Továbbra is benne van a csomagban egy 150 ezer forintos polikarbonát utalvány és egy 100 ezres virágláda utalvány is. A fődíjunk összértéke több mint 1 millió forint. Ebben az órában azok lesznek a szerencsések, akiknek a 4-es szám szerepel a házszámukban. Bizonyítékként fotózd le a tábla részletét, és küldd el Viberen a képet a 0620-9414-020-as számra. Csak és kizárólag így lehet bekerülni a fődíj sorsolásba. Néhány perc múlva jön szokásos életmód praktika rovatunk, és már pörög is Hypaton és Norma Jean Martin igazi mai slágere, az Out of My

a Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Vasárnap délután, amikor közeledik a jövő hét, sokaknál felbukkanhat az a bizonyos vasárnap délutáni szorongás. A pszichológusok szerint van egy 3 lépéses módszer, amivel ezt azonnal átfordíthatjuk jó kedvbe. Az első fontos dolog, tegyünk egy lassú sétát telefon nélkül. Nagyjából 20 perc a friss levegőn teljesen kikapcsolja a pörgő gondolatokat. Érdemes megfontolni egy közös családi vagy baráti kávézást vagy sütizést. A társas kapcsolatok bizonyítottan csökkentik a szervezetben a stresszhormont. És végül a 3. lépés, a hétfő átértékelése. Ne úgy tekintsünk a hétfőre, mint egy nehéz kötelezettségre, hanem mint egy teljesen új, izgalmas, tiszta lapra. Remélem, hogy ezekkel a jó tanácsokkal felvértezve már nyugodtabban tudtok neki kezdeni az új hétnek, és ha ez így van, most újabb lehetőségetek lesz arra, hogy ezt még fokozhassátok. Ha szerepel a házszámotokban a 4-es szám, készítsetek róla egy képet, és küldjétek el Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szerencséd van, és visszahívunk, te is bekerülhetsz a fődíj sorsolásba, ahol több mint 1 millió forint értékű nyeremény üti a markodat. Shakirával megyünk tovább, indulhat a Die Die!

0: Rádió egy gong. A Daily Mix 3 napos időjárás előrejelzését halljátok. Ma továbbra is napos, 22 fokos kora őszi időre számíthatunk. De a délután folyamán már gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt. Holnap felhősebb idő várható 20 fokos csúccsal és elszórt záporokkal. Kedden sok napsütés jön 21 és 26 fok közötti meleggel. A kora őszi délutánokon a napfény szóródása miatt az úgynevezett aranyóra fényei már 3 órakor elkezdődnek, ami megnyugtatja az emberi idegrendszert. Gyönyörködjetek a természet színeiben, nem sokára jönnek az útinformációk, és már itt van Metzger Viki, meg a Let You Let Me Go.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Pontosan 3:42 van. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében terelésépítés és hídfelújítás nehezíti a haladást a 71-es és a 78-as kilométer között. Az arra közlekedők a 3 kilométert meghaladó torlódással számoljanak. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályán halad a forgalom, az 52-esen a kecskeméti csomópontoknál, valamint Fülöpszállás és Solt között útépítők dolgoznak. Kiskunhalason a Szüreti Fesztivál rendezvény területének kiürítése miatt fokozott figyelemmel vezessetek a belvárosban. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong. Kámráddal utazunk tovább. Indul a Hug Yourself. This

0: Hello,
1: Korma Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Marikát keresem.
0: Szervusz, Mária vagyok.
1: Tegnap ünnepelted a névnapodat?
0: Igen.
1: Akkor boldog névnapot kívánok. Hogy sikerült a családi ünnepség?
0: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Bekerültél te is a fődíj sorsolásba, küldtél egy remek képet.
0: Ahogy 26 éve lakom itt.
1: Az már igen. Akkor bizony, lehet, hogy lassan tényleg ráfér egy kis felújítás.
0: Igen, bizony, mindig jól jön.
1: Melyiknek örülnél legjobban a sok-sok nyeremény közül? Mondjuk a robot porszívónak, vagy inkább a 200 ezres felújítási munkadíj utalványnak?
0: Hát a robot porszívó, mert van ugyan, de már elég régi, szerintem jól jönne.
1: Jövő héten pénteken fogjuk sorsolni a fődíjunkat, de szerintem ezt már tudod. 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És már el is érkeztünk a mai Daily Mix végéhez. A reklámok és a hírek után érkezik Vízizalán, indul a mozaik, új szerencse számot. 15 óra után fogunk sorsolni. A következő órát Tóth Abigail és a Sugar Daddy indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Ledőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
10: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Kevés a fiatal véradó. Fenntartható gazdálkodást tanulmányoztak Angliában a Neumann János Egyetem szakemberei. Ma 20-25 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
13: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
12: A Neumann János Egyetem 19 fős szakmai csoportja Angliában a híres Devon River Cottage-ben tanulmányozta a fenntartható gazdálkodást és vendéglátást. A gazdaságtudományi, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar képviselői egy farmbejárással egybekötött tanulmányúton vettek részt. A program során a szakemberek közelebbről is megismerték az ökológiai gazdálkodást, a talajmegújítást, valamint a helyi alapanyagokra épülő szemléletet. A workshopokon és a főzőiskolai képzés szerzett gyakorlati tapasztalatokat és fenntartható üzleti modelleket az egyetem a jövőben a hazai oktatásban és a kutatásokban is hasznosítani fogja, írja keol.hu. Szakmai napot szervezett vállalkozások számára a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvény fókuszában az augusztusban életbe lépett új uniós csomagolási rendelet, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagyis az EPR állt. A szakértő előadó Struhár Imre gyakorlati útmutatót adott a szinte minden csomagolást használó céget érintő szigorú előírásokról, a határidőkről és a szankciókról. A résztvevők értékes tanácsokat is kaptak a közelgő hatósági ellenőrzésekre való felkészüléshez is. Az ingyenes workshophoz a vállalkozók személyes és online is csatlakozhattak, írja Keol. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Holnap hajnalban 9-17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 15-25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, 21-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsor támogatója a Formont Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
14: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban, 2026. szeptember 13-a van, vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és figyelem, új formája jelente meg, illetve terjedt el itt az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban az unokázós csalásoknak. Hogyha nem tudod, hogy mi az az unokázós csalás, vagy tudod, de nagyon szeretnéd felhívni a figyelmét mondjuk a szüleidnek, gyermekeidnek, hogy ne legyenek ilyen csalás áldozatai, akkor érdemes lesz velünk tartani. Illetve arról is beszámolunk majd, hogy ugye nem indult az NB1-ben idén az SG Kecskemét futszál csapata, a klub új alapokra lett helyezve, és a jövő is már megvan, illetve a célkitűzések. Az okokról, hogy miért nem indult az NB1-ben a csapat, illetve hogy mit jelent ez, hogy új alapokra lett helyezve a klub, arról fogunk beszélgetni majd Kós Károly szakmai vezetővel. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Váróczi Bakos Rita rendőr, a lezredes, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, illetve Váróczi György rendőr, a lezredes, szintén a rendőrfőkapitányságtól bűnügyi koordinátorként. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Hello, sziasztok!
1: És az unokázós csalásokról fogunk beszélgetni. Egyáltalán mi ez? Ugye már nyilván azért szóba került ez több soron is itt a rádióban, de érdemes azért erről beszélgetni, mert pont ma, amikor említettem az kedves barátomnak, hogy ez lesz ma a téma rendőrökkel, akkor majd visszakérdezett, hogy mi is ez az unokázós. Ő nem tudta. Szóval szerintem érdemes ezt letisztázni, hogy mi is az unokázós csalás.
2: Ez a csalás, ez egy nagyon elterjedt és legalább egy 10-15 éves múltra visszatekintő bűncselekmény forma. Rendkívül dühítő és fájó, mivel ugye az időskorúakat érinti, és ugyanúgy sajnos, mint az állatvilágban, tehát a bűnelkövetők is a gyengébbeket, az idősebbeket spécézik ki, ugyanezt megteszik ezek az elkövetők. A lényeg az unokázó csalásoknak, hogy a nyugdíjasokat vezetékes telefonszámon hívják fel, majd ügyvédként vagy rendőrként bemutatkozva arra veszik rá őket, hogy a bajba jutott gyermekük általában nem unoka, hanem gyermekük bajba került, és hogy emiatt, hogy a rendőrség ne vegye őket őrizetbe, ezért adjanak pénzt óvadék gyanánt. Vagy pénzt, vagy ékszert, ez váltakozó. És aminek most aktualitása van, az az, hogy egy új bűnszervezet, új bűnszövetség rajzolódott ki a szemünk előtt, és új, több nemzetiségű elkövetőkkel szemben harcolunk, és most ezért vagyunk itt, hogy erről tájékoztassuk a lakosságot, és hogy védjük az idős rokonainkat.
3: Ahogy mondta Gyuri, tehát ez nem egy új keletű bűncselekmény, és a rendőrség bűnmegelőzési egységei már számtalan módon felhívták erre a lakosság figyelmét, és az az érdekes, pont erre reflektálva, hogy most újra van egy fellángolása, kitelepülésen szoktuk így monitorozni a nyugdíjasokat, akik oda jönnek hozzánk, hogy vajon tudják-e és ismerik-e ezt a bűncselekményt. És érdekes módon valahol mégiscsak a bűnmegelőzés eddig jól végezte a munkáját, mert hogy az esetek döntő többségében, ha azt mondjuk a nyugdíjasoknak, hogy mi az az unokázós csalás, akkor tudják, hogy mi. De mégis az a tapasztalat, hogy amikor ebbe a kvázi stressz helyzetbe kerülnek, hogy egy vadidegen felhívja őket, és rendőrnek, vagy ügyvédnek adják ki magukat, és előállnak egy ilyen trükkös sztoriból, akkor mégis elviszik őket az érzelmeik, és nem a tudatos döntés irányába mozdulnak el.
1: Nézzük meg, hogy gyakorlatban hogyan is néz ez ki, kicsit részletesebben, tehát általában mit mondanak, mivel veszik rá, hogyan hatnak pszichológiailag az idősekre azok az bűnelkövetők?
2: Az elmúlt legalább 10-12 hónapban a leggyakoribb legenda, amit felhasználnak, az, hogy a gyermeke az idősnek bajba került a postár, mivel egy ismeretlen személy megkérte őt, hogy vegyen át, vagy adjon fel egy csomagot, amiről persze később éppen kiderül, hogy kábítószert vagy fegyvert tartalmaz, és a rendőrök ezért őt eljárás alá vonják, őrizetbe veszik, és ezért kell, hogy adjon pénzt, hogy óvadékként hazamehessen a gyermeke. A másik leggyakoribb pedig az, hogy a gyermeke közlekedési balesetet okozott. Általában kisgyermeket üt el a gyermek, ami egy plusz rémülettel tölti el az idős hozzátartozót, és szintén ugyanaz, hogy őrizetbe vétel miatt adjanak óvadékot, hogy hazamehessen minél előbb a gyermek. Sokszor megfejelik ezt azzal, hogy még kapcsolgatják is egymást az elkövetők, tehát azaz más szól bele a vonalba. Sokszor ügyvéd hívja és rendőrt kapcsol, vagy pedig sokszor a hozzátartozónak a síró hangját is bemutatják az idős embernek, és ez nagyon sokszor még nagyobb hatást fejt ki rá, és azonnal összeszedi az összes pénzét vagy ékszerét, és átadja az elkövetőknek. Az átadás egyébként mostanság szintén kétfajta szokott lenni. Ha emeletes házban élő nyugdíjasról van szó, akkor ledobatják vele a pénzt az elkéről. A másik pedig, hogyha kertes házban él, akkor kiakasztatják vele a kerítés kapura vagy a kilincsre, és onnan viszi el a futár. Ugye futárnak hívjuk azokat az embereket, akik ezt a vagyont elviszik. És ami újdonság egyébként a korábbi évekhez képest, az, hogy a futároknak a nemzetisége változott. Tehát most zömében román nemzetiségű futárokkal találkozunk, azokat fódosunk el, amennyiben ügyesek vagyunk. Ez korábban nem volt, ez egy új keletű dolog.
1: Ugye az is elhangzott, hogy egy bűnszervezet épült fel, vagy az van most a rendőrség radarján, és hogy több nemzetiséget is érint ez. A telefonhívások, meg a telefonszámok azok magyarok, vagy a nemzetiségi mi volt ennek a bűncselekmény típusnak, hogy jön képbe? Ezen kívül, hogy például a futárok románok.
2: Igen, tehát a nyomozásot, meg a bűnelkövetésnek a technikai háttéréről sokat nem mondhatok pont a nyomozások érdeke miatt. Annyit azonban elárulhatok, hogy minden esetben angol telefonszámokról hívják a sértetteket. Ezzel elárultam azt is, hogy Nagy-Britanniából irányítják ezt a szervezetet. Igazából még azt is tudjuk, hogy kik vannak a szervezet mögött, kik vannak a csúcsán. Felépítésről annyit, hogy onnan irányítanak, onnan a telefonhívásokat onnan kezdeményezik, majd amikor megvan már a leendő sértett, és tudják, hogy melyik településre kell menni, akkor már egy középszervezői csapat már küldi is a futárokat, akik megérkeznek az adott településre, és elmennek a pénzért, azt a pénzt pedig szépen visszajuttatják mindenfajta csatornákon a bűncselekményt megrendelő személyekhez.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, az unokázós csalásokról még azért van mondani valónk, úgyhogy érdemes velünk tartani a zenét követően is.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is az unokázós csalásokról beszélgetünk, és továbbra is itt van velünk a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, Vároci Bakos Rita rendőralezredes és Vároci György rendőralezredes bűnügyi koordinátor. Rita, ugye itt a bűnmegelőzés nagyon fontos eleme minden bűncselekmény típusnak. Az unokázós csalásokkal kapcsolatban, főleg ugye a nyugdíjasokat, hogyan kell, hogyan érdemes tájékoztatni, milyen része szokott megjelenni a bűnmegelőzésnek, hogyha az unokázós csalásokról beszélgetünk.
1: Ennél a bűncselekmény forma megelőzésénél két célcsoportunk van. Egyrészt maga az idős korosztály, őket is más kommunikációs csatornákon keresztül érjük el, a másik célcsoport pedig az ő gyermekeik, tehát gyakorlatilag a mi korosztályunk, az X-generációs korosztály. Itt az a cél, hogy a gyermekek hívják fel a szülők, az idős szülőjük figyelmét arra, hogy egyáltalán van egy ilyen bűncselekmény, hogy ennek a bűncselekménynek pont, ahogy Gyuri említette, mik a paramétereik, milyen trükkös módszerei, elkövetési módszerei vannak, és hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Ugye az időseknek mindig elmondjuk azt, ez egy kampány mondata is volt ezelőtt 10 évvel az unokázós csalások megelőzésének, hogy bontsa a vonalat, és hívja vissza a hozzátartozóját. Tehát ez a legegyszerűbb módszere a megelőzésnek, hogy még mielőtt bármit is tenne, és adott esetben összeszedné a pénzt, az ékszert, ami otthon található, egyszerűen tegye le a telefont, vagy kérjen egy visszahívást, akár egy későbbi esetbe hivatkozva arra, hogy nem tudja, hogy mennyi készpénz van, mondjuk meg kell néznie. És ez alatt az idő alatt meg hívja vissza a gyermekét, az unokáját, vagy azt, akire hivatkozik az elkövető. Tehát ez a legeslegeslegfontosabb, hogy ne higgyen neki, fenntartással kezeljék ezeket, és hívják vissza a hozzátartozójukat.
0: Egy olyan esetről is hallottam, hogy valaki pont ezt megpróbálta megtenni, és akarta hívni a gyermekét, aki nem vette fel a telefont, és itt ijedt meg az idős asszony, és itt ugrott bele a csapdába. Ilyen esetben akár a 112-t is érdemes hívni, vagy hogyan érdemes tovább menni?
1: Abszolút. Ha nem veszi fel a hozzátartozója, akkor mindenféleképpen hívja a 112-t, és tegyen bejelentést, hogy ebben az esetben mi a teendője. És a 112 egészen biztosan el fogja mondani, hogy ebben az esetben mit tegyen.
2: Bocsánat, hogy közben vágok, a Ritára reagálnék még. Igen, ez az egyik legjobb, hogy azonnal pontja a sértett a vonalat, másrészt pedig ellenőrző kérdéseknek a feltétele. Tehát én azt gondolom, hogy javasolt a családon belül megbeszélni néhány kérdéskört, amire rákérdezhet az idős. Ilyenkor nem csak az, hogy mikor született a fia vagy a lány, hanem egy-egy történetet akár a régbúnból, vagy a melyik volt a gyermekként a kedvenc játéka. Bármi jó lehet, de ezzel vissza tudja az idős ember ellenőrizni, hogy valóban a gyermekével beszél a telefonon, és nem pedig egy csalóval.
0: Ilyenkor a gyermekének adják ki magukat a csalók? Tehát ugye az is elhangzott, hogy ügyvéd, rendőr is hívhatja. Ez a másik válfaja ennek a bűncselekmény típusnak, amikor maga a gyermek.
2: Gyakran ez váltakozik, tehát kezdődik a telefonbeszélgetés azzal, hogy ő egy ügyvéd, majd mivel benne a rendőrség, az ügyvéd ezért tudja adni a gyermekét. És akkor egy síró női hangot hallunk például, akire elhiszi a sértett, hogy valóban a kislánya, vagy a lánya. Egyébként rémisztő belegondolni, hogy tényleg nagyon szellemileg, nagyon-nagyon friss idős emberek is olyan pánikba tudnak esni ilyenkor, hogy mi rendőrként is csodálkozunk, hogy hogyan tehette meg, hogyan adhatta át az értékeit. Tényleg ennek a pszichológiáját érdemes lenne vizsgálni, oda kell rájuk figyelnünk.
0: Ugye lesz nem sokára egy Metropolis filmfesztivál, amelyen, hogyha jól tudom, akkor az időseknek is készül a rendőrség egy ingyenes filmvetítéssel az unokázós csalások kapcsán?
1: Abszolút, az első napon lesz az Unoka című film vetítése, és utána lesz egy közönségtalálkozó, illetve egy pódiumbeszélgetés, pontosan ennek a bűncselekménynek a megelőzése érdekében. Itt már célzottan a nyugdíjas klubok, a kecskeméti nyugdíjas klubok kiértesítésre kerültek, és feltűnően sokan jelentkeztek, és nagy az érdeklődés, aminek mi nagyon örülünk.
0: Ja, nem sokára, majd szeptember vége felé lesz, a 20. szeptember 24-27 között majd ez. Érdemes ezt is figyelni, és erről is lesz majd még szó. Visszatérve itt az unokázós csalásokra, általában mekkora pénzösszeget vagy értéket, mert itt ugye X-rekről is hallottunk már, szoktak kicsalni ilyen módszerrel az áldozatokból.
2: Sértettenként nyilván ez eltérő, kinek mennyi pénze van otthon sajnos. Tehát ezek az emberek, akik ezeket a hívásokat intézik, ők profik. Tehát, sőt, mondhatnám azt, hogy ebbe születtek bele, mert az egyik főszervezőnek már a szülei is ezzel foglalkoztak, tehát ők tényleg professzionálisak, és a pánikba esett sértetteket megbeszéltetik, és kiszedik belőlük azt, hogy mennyi pénzük van otthon. Tehát általában, ami otthon van, mindent odaadnak az idősek. Ez általában 1-2 millió forinttól, akár 8-10 millió forintra is felmet az összeg, és sokszor megfejelik ezt még az otthon lévő aranyékszerrel. Tehát az aranyékszert is átadhatják a futárnak, vagy ledobatják a futárnak, amit egyébként érdekessége ennek az elkövetésnek, hogy mivel bűnözőkről beszélünk, ők egymásra sem bíznak, és a sértettekkel kis patika mérlegen általában le is méretik az aranyékszert, hogy nehogy a futár rá tudja őket vágni, azzal a kevesebbet ad majd át később. Tehát kérdésedre válaszolva 1-2 milliótól akár 10 millió forintig is elmehet ez. Ez a most új keletű elkövetésmód, ez tavaly szeptember-októbertől megy. Legalább egy kb. 80 bűncselekményről beszélünk. Itt a kísérleteknek a számát nem tudjuk, tehát hatalmas a látencia ebben a bűncselekmény kategóriában, és kb. 250 millió forint az összkár, amit eddig hozzávetőlegesen összeszámoltunk.
0: Ez csak ami a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság hatáskörében, vagy országosan?
2: Nem, ez országosan. Ez országosan.
0: Az unokázós csalásokra tehát nagyon érdemes odafigyelni, mindenki, aki ezt a beszélgetést hallja, az valamilyen szempontból kötődhet ehhez, mert bármikor az édesanyját, édesapját, vagy akár őt magát megkereshetik ilyen esettel, vagy ilyen hívással a bűnelkövetők, úgyhogy mindenkinek a figyelmét erre nyomatékosan felhívjuk, és felhívtuk az elmúlt percekben. Ezt nagyon szépen köszönöm nektek.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gombol.
1: Itt van velünk a stúdióban az SG Kecskemét Futszálklub szakmai vezetője, Kós Károly. Üdvözöllek, szia!
2: Én is üdvözöllek, Zalán, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye a csapatról folyamatosan beszámoltunk, elsősorban a felnőtt csapatról. Ugye nemrégiben azzal kapcsolatban voltál itt, hogy Magyar Kupa 4-es döntőt játszott az együttes. Két szezonnal ezelőtt bajnoki ezüstérmes lett a Kecskemét a futszál NB1-ben. Idén viszont, ha megnézzük a futszál NB1 listáját, akkor nem találjuk ott a kecskeméti csapatot. Ezzel nagy üdvönságot nem árultunk el, hiszen a szezon már megy, tehát aki rajong a futszál iránt, illetve a labdás sportágak iránt itt Kecskeméten, az tudhatja, hogy a Kecskemét nem indult az NB1-ben, viszont most van alkalmunk erről beszélgetni kicsit nyíltabban. Szóval miért alakult így szakmai vezetőként, hogyan tudod itt az elmúlt pár hónapot elárulni nekünk?
2: Én amikor legutoljára itt voltam, akkor is jeleztem, hogy már tavaly nyáron egy jelentős átalakuláson ment keresztül a klub, hiszen meg kellett hozni akkor olyan lépéseket, ami már akkor is egy kicsit a költségcsökkentés irányába ment el, hiszen elengedtük a szakmai igazgatónkat, Márko Gavrilovicsot. Szerencsére fölfelé tudott ugye lépni azzal, hogy szerb szövetségi kapitány lett. Elengedtünk olyan játékosokat, mint Pál Patrik és Suscsák Máté, akik gyakorlatilag vagy egy Kajtár Mátyást, akik gyakorlatilag meghatározó játékosai voltak a klubnak. És utána egy újraépítkezés zajlott az elmúlt évben. A nyár folyamán viszont kiderült az, hogy a pénzügyi stabilitás megbillent, és az eddigi formát nem tudja tartani a klub, úgyhogy új alapokra kellett helyezni a működést, hiszen a legfontosabb az volt, hogy a klub tovább tudjon működni. Ezért visszaléptünk az első osztálytól, és a játékosok azok gyakorlatilag egytől egyig mind elmentek a klubtól.
1: Ugye ők elmentek, viszont maga a klub az, ahogyan mondtad, természetesen nem szűnt meg, új alapokra kellett helyezni. Mit szóltál a döntéshez? Lehetett-e volna más út, vagy ez tehát, hogy hogyan az született meg ez a döntés, egy kicsit a kulisszatitkokról, hogyha amit csak lehet, azt mondál.
2: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy az elnök úr dr. Vercz Tamásnak egy személyes döntése volt ez, hiszen mint legtöbb klub azért úgy gondolom, hogy elsősorban egy ember áll mögötte, és egy ember működteti. Jelen pillanatban ezt már többször elmondtam, hogy azzal, hogy az elmúlt években jelentős szerepet töltöttünk be a futszál NB1-ben, és ugye kétszer döntőt is sikerült játszani, ez egyfajta érdeklődést kiváltott, de nem akkorát, ami olyan áttörést lehetett volna elérni, hogy esetleg más személyek, más cégek, vagy szponzorok, vagy a város tudott volna úgy beállni mögénk, hogy esetleg a zavartalan működést biztosítani tudják. Úgyhogy a legnagyobb probléma az, hogy ez a második hely, amit elértünk a bajnokságban, ez nem adta meg azt a lehetőséget, hogy esetleg a nemzetközi kupába ki tudjunk lépni, hiszen a futszában csak a bajnok tud bajnokok ligájába szerepelni, a második, harmadik helyzetek nem tudnak nemzetközi porondra kilépni. Szerintem ez döntő jelentőségű olyan szempontból, hogy esetleg egy nemzetközi szereplés talán megnyitotta volna azokat a csapokat, és itt elsős nem csak arra gondolok, hogy akár itt a közvetlenül Kecskemét szempontjából, hanem nyilván a szövetség, vagy esetlegesen a nemzetközi szövetség, tehát itt az UEFA, vagy a FIFA lehetőségeink keresztül esetleg plusz pénzforráshoz juthattunk volna. Mivel ez nem következett be, nem tudtunk a nemzetközi porondra kilépni, így ezek a problémák fönntálltak, és én azt gondolom, felelősségteljes döntést kellett hozni a klubnak azért, hogy tovább tudjon működni, és be kellett látni azt, hogy ez így ebben a formátumban nem tud tovább menni, és egy személyben ez az elnök úr döntése volt. Úgyhogy ezért kellett visszalépni a bajnokságtól.
1: Felmerült-e ma személyesen, hogy veled mi lesz, mert ugye maradtál, és szakmai vezetőként tudtalak itt most téged bemutatni, tehát maga a klub az tovább működik új alapokon, ezekről az új alapokról is beszélgessünk, de előtte arról, hogy akkor neked volt-e itt vacilálni valód, vagy hogyan maradtál végül is a csapatnál?
2: Hát azt azért szeretném elmondani, hogy ugye azért már közel 10 éve vagyok a klubnál, és mindig is szívügyem volt a futszál Kecskeméten, hiszen amióta megjelent a futszál, itt a 1996-7-ig visszamehetnék, és mindig volt egy-egy föllángolás. Én jelen voltam a futszában aktív játékosként, majd edzőként ugye a Szkorgolnál. Szóval nagyon nagy szívfájdalom volt ez, amikor ugye a Tamás közölte velünk ezt a döntést. Hozzá kell tennem azt, hogy fölmerült egy olyan lehetőség, hogy nem lépünk vissza a bajnokságtól, hanem esetlegesen az utánpótlás helyi fiatalokkal, az utánpótlást fölemelve helyi fiatalokkal megpróbáljuk az NB1-et, hiszen arról lehetett hallani, hogy komoly átalakuláson fog átmenni a bajnokság is. Ugye ez meg is történt, és az NB1-ben jelentősen a fiatal szabály előtérbe került. De sajnos ez azt eredményezte, hogy igazából mivel említettem, hogy volt egy pénzügyi billenése a klubnak, ez azt jelentette, hogy a játékosok, és itt a fiatal 2008-as születésű játékosokat is beleértve, 2007-es-8-as születésű játékosokat is beleértve értékké váltak, és gyakorlatilag a NB1-es klubok nyitottak feléjük, és olyan összeget kínáltak, amivel mi nem tudtunk versenyezni. Tehát egyrészt csökkent a játékosok, utánpótlás játékosok létszáma is. Másrészt pedig azt lehet látni például a Kincsen példáján a jelenlegi bajnokságban, hogy igazából ezeket a fiatal játékosokat éretlenül bedobni a mélyvízbe, nem biztos, hogy lett volna akkora hozama, akár szponzori, akár értékrendi szempontból, hogy érdemes lett volna velük az NB1-et megpróbálni. Például a Kincsemet tudom mondom példának fölhozni, ahol szinte helyi kötődésű vagy környékbeli gyerekekkel kivívták a följutást az NB1-be, és úgy gondolták, hogy akkor meg is próbálják. Lehet látni, hogy gyakorlatilag 6 gólnál kevesebbet még nem kaptak, tehát súlyos vereségekbe szaladtak bele, ami azt gondolom, hogy az ő fejlődésük szempontjából nem biztos, hogy segíti a pályafutásukat.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Film.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Kós Károly, az SG Kecskemét Futsal Klub szakmai vezetője. Arról beszélgetünk, ha valaki esetleg a zenét megelőzően lemaradt volna róla, hogy bár mondjuk két szezonnal ezelőtt azt megelőzően is volt erre példa, a bajnoki döntőt játszott a Kecskemét, ezüstérmes lett az NB1-ben, idén nem indult az élvonalban kecskeméti futsal csapat, és az okokról itt már beszéltünk, a pénzügyi stabilitás billent meg, és ez vezetett ahhoz, hogy végül is ez a fájó döntés megszületett. Így most a csapat, illetve nem is a csapat, inkább a klub, az milyen alapokra lett áthelyezve?
1: Ugye említettem azt, hogy nagy dilema előtt álltunk a folytatást illetőleg. Személy szerint engem is érintett ez a dilema, hiszen azért nem titkolom, azért az elmúlt éveket ugye a felnőtt csapat közelébe töltöttem, vezetőedzőként, majd a Márko segítőjeként, majd újra vezetőedzőként, tehát a saját személyem szerepe is ugye bizonytalanná vált, nem tudtam, hogy mit szeretne a klub, és hogyan, merre fogunk a jövőben dolgozni, működni, és mondom még egyszer, az ember azért megszokta az elmúlt években azt a fényt és a pompát, ami körülveszi a felnőtt futsal NB1-et, de be kellett látni azt, hogy azért az összes klub valamilyen szintű átalakuláson megy keresztül, hiszen a fiatal szabály az jelentősen megváltoztatta az ő lehetőségeiket is, illetve azt is lehet látni, hogy ugye átalakuláson megy a sport is keresztül, és gyakorlatilag az a MLS-es támogatás, amit kapnak a klubok, azok alapvetően meghatározzák a működésüket is. Így szinte mindegyik klub összépúzta a nadrágot, szóval kialakultak a szerepek, és egyre jobban körvonalazódott számomra is az, hogy maradok tovább Kecskemétre, és hogyha a klub valamilyen alternatívát tud biztosítani, akkor számomra esetleg az a folytatást is jelentheti. És akkor a Tamás miután bejelentette azt, hogy nem lesz folytatás profi szinten, viszont az ő elképzelései alapján szeretnénk a játékos fejlesztés felé fordulni, és az utánpótlást fölkarolni, és valamilyen szinten elérni azt, hogy kecskeméti maga alakuljon ki, és kecskeméti játékosok, vagy kecskeméti és környékbeli játékosokból alakuljon ki a jövő csapata, ez számomra is egyre izgalmasabbá vált.
0: És végül is ez történt, ugye most utánpótlás alapokra lett magyarul áthelyezve a klub, ez mit jelent, hány utánpótlás csapat szerepel, és mikor juthat el, mi a cél esetleg oda a klub, vagy egyáltalán ez céle, hogy mondjuk visszakerülni a legnagyobbak közé?
1: Hát az elmúlt években ugye a prioritást mindig a felnőtt csapat jelentette, és ezért az utánpótlás háttérbe szorult. A tavalyi év folyamán azért már elkezdődtek az utánpótlás csapataink kialakításai. Ennek elsősorban a Marozsi Gábor volt a fő letétményese, és ő az U7-U9-el elkezdte a képzést. Ez a jelenleg is így zajlik, hogy ő az U7 és az U9-ért felel, és szerencsére nagyon sok kis lurkó van nála, úgyhogy bízunk benne, hogy ez így is marad, és a jövő futszálosai itt most jelen pillanatban áll a pallérozódnak. De mivel ugye öregszerek a korosztályok, és az U9-ből már U11 lett, illetve egyébként is a versenyrendszer megkövetelte azt, hogy U19, U17, U15 és U13-as csapatokat is ki kellett állítani, ezért értelemszerűen bővíteni kellett a stábot azért, hogy minden feltételnek ugye meg tudjunk felelni, és az U11-ben a Gréci Gábort sikerült megnyerni, azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a futballban járatos embereknek. Hozzáteszem, jelen pillanatban azt nem tudjuk megcsinálni, hogy a fejlesztés az csak futszál jellegű legyen. Ez a cél természetesen a klubnál, hogy azért a prioritása a futszál képzés felé irányul, viszont a gyerekek egyértelmű, hogy szövegetik még az álmokat, és nem is szeretnénk tőlük elvenni ezt a lehetőséget. Úgyhogy egy ilyen, talán azt tudom mondani, hogy a labdarúgásban egy plusz tudunk azzal adni, hogy a labdarúgás, a nagypályás labdarúgás mellett a jelen képzésünkben megjelenik ugye a futszál is. És az U13 és az U15-ös korosztályhoz ugye a Csőszi Ati és a Móra Viktor páros volt rendelve az elmúlt időszakban, remekül dolgoztak, ott is folyamatosan fejlődtek a gyerekek létszámban is és minőségben is, de a Viktornak apai kötelezettségei lettek, és inkább a családi életet, illetve a civil munkáját választotta. Ezért kapóra jött nekem az, hogy a Virág Feri, aki a Szabó Pista segítőjeként ugye utoljára Nyíregyházán dolgoztak együtt, szabaddá vált, hiszen Csíkszeredára most nem sikerült a Pistának magával vinnie, és ő is régi futszálosként szívesen csatlakozott hozzánk, úgyhogy ők ketten viszik az U13-U15-ös korosztályt, és az U17-U19-es korosztály, ami már azt gondolom, hogy a felnőtt szint, illetve a felnőtt futszál előszobája, ott én vagyok a vezetőedző, és mindezek mellett megpróbálunk lehetőséget adni a játékosoknak arra, hogy esetleg az NB3-as felnőtt bajnokságba pallérozódjanak.
0: Egy most jelen pillanatban az állás, tehát az SG Kecskemét Futszál Klubnál. Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
4: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Kós Károly, az SG Kecskemét Futsal Klub szakmai vezetője. Idén nem indult az élvonalban kecskeméti futsal csapat, és az okokról itt már beszéltünk, a pénzügyi stabilitás billent meg, és ez vezetett ahhoz, hogy végül is ez a fájó döntés megszületett. Hogyha zárszóként a jövőről kérdezhetlek, van-e tervem, hogy az előző kérdésben is belecsempésztem, hogy esetleg visszatérni az NB1-be, vagy erről korai beszélni, tehát egy ilyen hosszú távú célkitűzés meg lett-e fogalmazva amellett, hogy most jelenleg ez a helyzet.
2: Természetesen, ahogy említettem is, nagyon nehéz volt elengedni x év után a felnőtt első osztályt. A Tamással abban maradtunk, hogy az első körben az lenne a legfontosabb, hogy az utánpótlásunk fejlődjön annyit, hogy valóban legyen merítési lehetőségünk arra, és itt elsősorban a létszámra gondolok, hogy kecskeméti kötődésű játékosokból ki tudjunk alakítani az alapvázát, vagy ki tudjuk alakítani az alapvázát a jövőbeli csapatnak. Ahogy említettem, ugye az NB3-as felnőtt bajnokságba is azért indítjuk a srácokat, hogy egyrészt a felnőtt futszál világába is átvigyük őket, másrészt pedig esetlegesen lehetőséget biztosítsunk arra, hogy felnőtt osztályokban is előre tudjunk lépni. Hiszen a célunk az, hogy az U17-es bajnokságot megnyerve vissza tudjunk jutni utánpótlásba is az NB1-be, illetve így alulról építkezve, de ahogy jönnek fölfelé a gyerekek, esetleg az NB3, NB2-be

0: hogy a futsalban is lehet életpályamodellt kialakítani, lehet karriert elérni, és másik pedig azt, hogy most így az NB3 felnőttben is elérni azt, és megértetni a gyerekekkel azt, hogy munkát kell jelen pillanatban befektetni, futsaljátékossá kell válni, tehát a játékos képzése, nevelése jelen pillanatban a legfontosabb, és hogyha elérte azt, hogy igenis a futsalban olyan fejlődésen ment keresztül, hogy futsaljátékossá vált, akkor azt gondolom, hogy beszélhetünk arról, hogy esetleg magasabb szinten ezt életpálya modellként, profi játékosként tudja kamatoztatni.
1: Vannak ilyen játékosok? Tehát jelen pillanatban mit látsz az U17-U19-nél? Tehát hogy áll most jelen pillanatban csak röviden?
0: Én azt gondolom, hogy 3-4 kifejezett tehetséges játékosunk van. Nagyon várom még esetleg azt, hogy jelentkezzenek srácok, és merjék megpróbálni a futsalt. Tehát vannak tehetséges játékosaink, elsősorban az U17-es korosztálynál, szóval számukra ez azt jelenti, hogy ilyen 2010-11-es születésű srácokról beszélünk, de ahogy említettem, azért önállók még a nagypálya is természetesen fontos szerepet tölt be, és még nem dőlt el náluk, hogy valóban nagypálya vagy a futsal lesz a prioritás, viszont azt gondolom, hogy ezzel már segítettünk nekik majd a döntésben, de nagyon bízom abban, hogy lesz, és van is olyan játékosunk, akikkel a jövőben akár magasabb szinten is fogunk találkozni.
1: És ehhez jó munkát kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal jövő hétvégén jelentkezem majd ismételten szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között, mint mindig. Tartsatok velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Hú, nagyon régóta ezt hallgatom. Mert a legjobb zenéket játszátok.
0: Rádió egy gong.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Osztályzatot kapnak a menzák, folytatódnak a burkolatjavítási munkák Megyingben. 18. alkalommal rendezték meg a városi civil korzót Kecskemét főterén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
4: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: A júliusi munkálatok után újabb szakaszok burkolatát javítják az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti részén. A munkálatok már elkezdődtek, a következő hetekben az 55-ös főút bajai szakaszán is dolgoznak majd a munkagépek. Az érintett útvonalakon közlekedőknek érdemes több időt szánniuk az utazásra. A munkaterületeken felváltva irányonként engedik tovább a járműveket, rövidebb időszakokra teljes útlezárás is lehetséges. Az érintett sávokban nem szabad behajtani, a frissen leterített aszfaltnak ugyanis ki kell hűlnie. 30 km/órás sebességkorlátozás betartására és fokozott figyelemre kéri a közlekedőket. A kimart felületek miatt a sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. A munkálatok idején az iskolába induló családoknak különösen érdemes korábban útnak indulniuk, írja a BAON. 18. alkalommal telt meg élettel Kecskemét főtere a városi civil korzó alkalmából. A rendezvényt Róna Tamás főrabbi és Váróczki Bakos Rita rendőr alezredes nyitotta meg. Az idei esemény középpontjában az egymás iránti tisztelet és megbecsülés állt. A látogatók a városi civil kerekasztal több mint 100 tagszervezetének mindennapi munkájába és tevékenységébe nyerhettek betekintést. A főtéren egészségügyi szűrések, kézműves és gasztronómiai programok, valamint kvízjátékok várták az érdeklődőket. A jó hangulatról a színpadon egymást váltó kórusok, táncosok, versmondók és zenekarok gondoskodtak, írja a híros.hu. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Holnap hajnalban 9-17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 15-25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, 21-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nemrég az egyik közeli kávézó teraszán egy anyuka ült a kislányával. A kislány kortyolt egyet a gyümölcsléből. Felnézett és azt mondta. Apu szerint a vasárnap délután olyan, mint egy jó könyv utolsó fejezete. Nem gyorsan kell olvasni, hanem ki kell élvezni minden szavát. Anyukája elmosolyodott és rábólintott, ahogyan én is. 10 perccel múlt délután 3 óra. Szeretettel köszöntünk mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a Rádió egy gong.hu oldalon bennünket választóknak. Kormos Zsolt vagyok. Pörög tovább a Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon akciónk. Figyelem, már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki fődíj sorsolásig. Valaki nem sokára egy több mint 1 millió forint értékű felújítási csomagnak örülhet. Ebben az órában az egyes számot sikerült kisorsolnunk. Ha benne van a házszámodban, fotózd le a tábla részletét és küldd el Viberen a képet a 0620 944 414 020-as számra. Már csak néhány perc, és nyílik a frissített programajánló katalógusunk a vasárnap esti és a jövő heti rendezvényekkel. Teddy Swims igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez pedig nem más, mint a The Door.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha ti is benne vagytok, tervezzük meg együtt az estéteket. Nagykörösön ma délután tetőfokára hág a hangulat, az aranynapok zárónapján a Cifra kertben. Rövidesen 16 órától Opitz Barbie lép színpadra, 17 órától pedig Oswald Marika ad fergeteges koncertet. Kecskeméten a Széchenyi Városi Napokon ma 18 óráig Baba Mama köszöntő és Molnár Orsi interaktív gyermekműsora várja a családokat a Széchenyi István közösségi házban. Jövő héten gőzerővel indul a kecskeméti programdömping, Ars Sacra Fesztivál, Lego Robotika és a Katona József Könyvtár családi társas játékklubja. A programokhoz mindenkinek kellemes és hasznos kikapcsolódást kívánunk. Irány a rendezvények, közben pedig készítsetek egy képet a házszámotokról, ha szerepel benne az egyes szám. A fotót, mint bizonyítékot küldjétek el Viberen a 0629-414-020-as számra, hiszen már csak 5 nap van hátra a több mint 1 millió forint értékű felújítási szupercsomag sorsolásáig. Nem sokára jön az időjárás. A folytatásban Tame Impalával megyünk tovább. Itt a Dracula!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Beszélsz ki autóbontó.
5: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készül, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

7 perccel múlt 3:30. Összegezzük a következő napok időjárását. 22 fokot mutatnak a hőmérők. Továbbra is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, egészen estig. Holnap egy legyengült hidegfront hoz majd 20 fokos csúcsértéket és elszórt záporokat. Kedden sok napsütés vár ránk 21 és 26 fok közötti meleggel. Ennyi volt az időjárás, pörög Teddy Swims igazi mai slágere, itt a Lose Control.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy gong útinformációi következnek. Az útinform legfrissebb jelentése szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 77-es és a 71-es kilométer között továbbra is csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Napközben itt is torlódásokra számíthattok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. A délutáni hazatérő forgalomban a felüljárókon és a nyílt mező gazdasági szakaszok mellett ügyeljetek az oldalszél lökésekre, főleg ha kis teherautóval vagy utánfutóval vagytok. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió egy gong, Rehab, Inna és Szes igazi mai slágerével robogunk tovább, itt a Rock My Body.

0: Rádió Egyet.
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem,
0: a legjobban.
1: Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió Egy gong.

0: szép.
1: Halló!
2: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Szilvi!
1: Szia, Zsolt!
2: A leges-legelső kérdésem, miből van ez a házszámtábla, amit lefényképeztél? Nagyon tetszik.
1: Fából.
2: Fából, ugye? Jól gondolta.
1: Fából apukám gyártotta.
2: Nagyon-nagyon kreatív. Jól néz ki.
1: Igen.
2: És ami a legfontosabb, szerepel rajta az egyes szám. Ezt a számot kerestük ugyanis ebben az órában, úgyhogy te is bekerültél a fődíjsorsolásba, köszönhetően apukád házszámtáblájának.
1: Nagyon örülök, nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönjük.
2: Ez már szerencsét hozott neked, éppen felújításban vagytok ti is?
1: Jó lenne, igen, igen.
2: Ha megnyeritek...
1: Azért is telefonáltam.
2: Ígérd meg, ha megnyeritek, azonnal belekezdtek a felújításba.
1: Mindenféleképpen, igen.
2: Oké.
1: Úgyhogy szoríts nekünk.
2: Szorítok, nagyon sok szerencsét kívánok nektek, jövő héten pénteken fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Legyél telefon és rádió közelben. A kismutató és a nagymutató is pillanatokon belül a négyes számhoz érkezik. Ezzel pedig elérkezünk a mai fináléhoz. Ma a következő óra az utolsó lehetőség arra, hogy bekerüljetek a jövő pénteki 1 milliós sorsolásba. A reklámok és a hírek után ránézünk a világ legbrutálisabb sportolói fizetéseire. Zenei szerkesztőnk Ed Sheeran felvételét tette az óra elején.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., szállókledőny és zárcenter.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék. Volt.
8: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
9: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Megnyílt a kiskunhalasi őszitálat a Torma János Múzeumban. 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
10: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
9: Az ősz beköszöntével idén is megnyitotta kapuit a nagymúltú kiskunhalasi őszi tárlat. A Köztársaság utcai múzeum időszaki kiállítása a Változó idők Torma János kései alkotása és kortárs relációk címet viseli. A tárlat nem csak a névadó művész kevésbé ismert érett korszakára fókuszál, hanem izgalmas hidat épít a múlt remek művei és a jelenkori reflexiók közé. A múzeum saját kollekciója jeles hazai közgyűjtemények és magángyűjtők anyagaival egészült ki. A kiállított képeken keresztül a látogatók megismerhetik, hogyan alakult át a mester ecsetkezelése és színhasználata 20. század első harmadának modern esztétikai áramlataihoz igazodva, írja Baon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, kerékpáros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájaink is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Holnap hajnalban 9-17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 15-25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, 21-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
11: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
12: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádióegong, délután a város szélén. Egy fiatalember a kerti székben hátradőlve pörgeti a telefonját, hirtelen megáll az ujjával a képernyőn, felnéz és elhűlve csak ennyit mond. Apu, tudod, hogy ez a szaudi focista pont annyit keres, amíg én megiszom ezt a hűsítőt, mint amennyiért mi a múlt héten a felújításhoz a csempét vettük. A férfi ráemeli a tekintetét, lassított felvétel, majd elmosolyodik. Akkor gyorsabban így áll, fiam, hát ha utolérjük. 10 perc elmúlt 4 óra. Üdvözlet Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környékbeli településeknek és az online velünk tartóknak. Elérkeztünk a vasárnap délután utolsó felvonásához. Eljött a mai utolsó esély arra, hogy te is bekerülj a fődíj sorsolásba. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon akciónk, és már csak 5 nap van hátra a jövő pénteki sorsolásig, ahol valaki elviszi a több mint 1 millió forint értékű felújítási csomagot. A kalapban továbbra is ott van a 110 ezres felmosós Xiaomi robot porszívó, a 150 ezres bútorutalvány és a 200 ezres felújítási munkadíj. A szerencse számunk ebben az órában a 0. Fotózd le a házszámtáblátok ezt a számot tartalmazó részletét, és küldjétek el a képet Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem sokára ránézünk a világ legbrutálisabb sportolói fizetéseire, addig pedig Lady Gaga varázsol. Itt az Abrakadabra.

Rádió 1. Gong. Amikor az ember a kényelmes kanapén ülve megnéz egy jó meccset, vagy futamot, néha felmerül a kérdés, vajon mennyi pénz fordul meg a világ profi sportjának legtetején. A legfrissebb Forbes listák szerint a világ legjobban fizetett sportolói már olyan számokat produkálnak, amit egyszerűen fel sem fog az emberi agy. Itt van például Cristiano Ronaldo, aki a szaudi szerződésével és a reklámjaival évente nagyjából 300 millió dollárt. Azaz több mint 100 milliárd forintot tesz zsebre. Jó nagy zsebe lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy másodpercenként nagyjából 3500 forintot keres akkor is, amikor épp alszik vagy a kávéját iszogatja. De a baseball sztárja, a japán Shohei Ohtani még ennél is furcsább rekordot tart. A csapatától mindössze évi 2,5 millió dollárt kap a pályán, viszont a reklámszerződéseiből több mint 100 millió dollárt kaszál évente. A golfos John Rahm pedig egyetlen szerződés aláírással több pénzt kapott, mint amennyit komplett kisvárosok költségvetése kitesz 10 év alatt. Elképesztő dimenziók, de nálunk nem kell szaudi focistának lenni ahhoz, hogy elvigyétek a milliós felújítási és szupercsomagot. Elég, ha benne van a házszámotokban a nulla. Készítsetek róla fotót, küldjétek el Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem kell mindent lefotózni, csak és kizárólag ezt a számot. Igyekezzetek, mert már csak 5 nap van hátra a sorsolásig. Switch diszkóval megyünk tovább, következik a Sleep Tonight.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Rádió 1. Gong. Tűpontosan 5:30 van. Nézzük meg alaposan és részletesen, hogyan alakul a légköri helyzet a hétvége lezárásaként és az új munkahét indításakor. Végül is minden jó hajó a vége. Elégedettek lehetünk, kellemes, napos, mérsékelten szellős, kora őszi időjárással zárjuk a hétvégét. Csapadéktól sajnos továbbra sem kell tartanunk, a csúcsértékek 22 fok körül alakulnak, úgyhogy a kora esti sétákhoz vagy kerti beszélgetésekhez tökéletes az időjárás. Holnap legyengült hidegfront ér el bennünket, emiatt gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és tartósabban borult időszakokra is fel kell készülnünk. Kora reggel 15 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 20 fokos csúcsértéket mérhetünk. Kedden aztán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Az ország nagy részén sokat fog sütni a nap, kora reggel 8 és 16 fok közötti friss, kötfoltos időre, délután 21 és 26 fok közötti kellemes melegre van kilátás. A kora őszi vasárnap estéken a szél lecsendesedésével a talaj közeli levegő hőtartása egyenletessé válik, ami miatt a sötétedés utáni sétát sokkal frissítőbbnek és pihentetőbbnek érezzük. Érdemes lesz tehát egy sétát tenni a csillagos ég alatt. Nem sokára jön az utolsó útinformáció, a folytatásban pedig itt van Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A rádió egy gongon ma utoljára halljátok a legfrissebb útinformációkat. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, itt is torlódások vannak. Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyházban Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben nem fogjátok kitalálni, de itt is torlódásokra kell számítani. A vasárnapi szürkületi órákban a modern autók automatikus fényszóró kapcsolója nem a látható fényre, hanem a légkör foton sűrűségére reagál, ezért kapcsol be sokszor még azelőtt, hogy a sofőr úgy érezné, sötét van. Vezessetek óvatosan, jó utat mindenkinek, nem sokára jön utolsó játékosunk, és már itt van Shakira, indulhat a Die.

0: Hello!
1: Hello! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig Piroska. Szia!
0: Szia!
1: Jelentkeztél te is, és a házszámodban szerepel egy nagy kövér nulla. Jól láttam?
0: Igen.
1: Bekerültél te is ezzel a nullával a fődíj sorsolásba, te vagy az utolsó a mai napon, aki lehetőséget kap arra, hogy megnyerje ezt a több mint 1 millió forint értékű fődíjat.
0: Ó, nagyon jó lenne, most pont jól jön, mert most költözésbe vagyunk.
1: Költözésbe vagytok. Sikerült-e feltöltődni a jövő hétre?
0: Hát egy kicsit igen.
1: Új hét, új reménység. Pénteken legyél telefon és rádió közelben, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, oké?
0: Oké, jó. Köszönöm.
1: És ezzel elérkeztünk a mai műsorunk végéhez. Rövidesen indul a Cookie Weekend, holnap reggel jönnek Balázsék, 10 órától Faragó Mikivel rádiózhattok, és természetesen folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon akció. Legyen szép estétek, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Yeah!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőnyi Zárcenter.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Szeptember 14-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
8: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
9: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
10: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
11: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
10: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
11: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
10: És a halételeknek sem kell búcsút internet. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
11: továbbra is megtalálható nálunk.
10: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel!
12: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Igen.
1: Kukikám, Jövő... készültem, bocsánat, hogy a szabadba vágok, bekapcsoltam neked a tévét, megy a foci, csak mondom, a másik tévén, amit a nézők nem látnak a YouTube-on, megy a Forma 1.
0: Így van.
1: Kinek szurkolunk? Hát...

0: Jövőt, te utazol?
1: Rádió egy konténer.
0: Igen, igen.
1: Hétfőn.
0: Kicsit mesélj, hétfőn. Mi fog történni itt a rádió egyén?
1: 8. kerület.
0: Igen.
1: Ott leszünk a helyszínen.
0: Igen.
1: A Corvin Plaza főbejárata előtt.
0: Aha.
1: Lehet majd kulcsokat nyerni a rádió egy konténerhez. Tudod, mi van a konténerben? Van benne autó, az új Cupra Raval. Van benne 4 fő részére szóló családi pihenés.
0: Az nekem kell.
1: Nyaralás.
0: Az jó.
1: És van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól.
0: Ez neked adom.
1: És... Igen. És az milyen jól is jön majd nekem egyébként. És vannak benne még meglepetések, amit még nem árulok el.
0: Ez egy komplet hétvégén velem, és közben striptizunk. Ez jó lesz?
1: Szerintem megfelelő lesz a hallgatás.

Eti a leckét, amíg még nem érti a megértés, nem csak szabad tesz, hanem gyógyít Nikiéket. Az igen, ez szép üzenet volt tényleg. Oha. Következő üzenet, szép vasárnapot, kapitány, sok boldog születésnapot, üdv Jani, köszi szépen, és az utolsó üzenet,

Ez a szám címe Good Life, itt a Rádió Jeló, csak igazi, ma is legjel megy, Fast Boy, gyors fiú! Az egyik üzenek itt szól, kukikám, szervusz kuki! Nagyon boldog születésnapot kívánok, te vagy a legjobb, csak itt tovább, üdv Krisztián! És ugye te Krisztián, mint az enyém. Angolosan, C-H-R-I-S-T-I-N, tök jó, nagyon van, oké.

0: be is legyen megy. Remélem, a jól vagytok, lennök fiúk, van egy jó hírem, 18-től 19 óraig. Mixelek tovább az igazi ma is legyereket, és kivel találkozunk? Hoppa! Micsoda muzsika! Bibi Rexa, Fitless, New Religion!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ötös és hemetes, vagy hemegyes, kicsit nehézkes, de hát na, mindenki jön vissza hétvégéről. Nyugalom, nyugalom!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ibi Rexa, Fitless, New Religion, New Religion, New Religion, New Religion, ez az kukikem.

0: Never Walk Alone.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádió1gong.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps, tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyes Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
2: Csíkos
3: szatyorban,
1: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
4: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
1: Érted, már az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy érted? Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
4: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
1: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát a kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
4: Hát ez egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
1: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
3: És vajon volt álcázás az elején? Tudod, hogy
1: csak ült egy lesötétített dácsiában?
3: Igen.
4: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
1: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magadsz, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/rádió1gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádió1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hiszen 19 óraig mixereknek tekezik az ima is legereket, és 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánságműsor. Jó. Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Blond is, neve Waka Lon. Itt a bizonyíték.

0: ajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
5: Csíkos szatyorban,
4: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
6: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
4: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
6: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
4: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
6: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
4: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
6: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
4: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
5: És vajon volt álcázás az elején?
4: Ült egy lesötétített
5: dácsiában? Igen.
6: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
4: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Amanda vagyok.
1: Amanda, na, egy kis Shakira, daj, jó lesz, jó?
2: Jó lesz.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Drága anyukámnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
1: Na, jó van, vigyázz magadra, vigyázz rá is, egy anyuka, ez fontos, csak egy van, és kivárok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen neked is.
1: Köszönöm, ciao, szia.
2: Szia.
1: Foci hangulat érkezik a Rádió Egyen, jönnek a Shakira, daj.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Reggelen Show a Rádió Egyen.
1: Ha van eltúlsó végelen, akkor fiúk, újabb kedves telefonáló, szia!
2: Hello, Kuki, Hizló vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát nem jó, becsípődött a derekam, sok munka, sok emelés.
1: Jaj, becsípődött a derekád, figyelj, izomlazító, azt kell szenni, jó? Én tudom, doktor Kuki vagyok, csak azt tudom neked mondani, hogy izomlazító, jó?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: És sok vitamin, és pihízél sokat, jó?
2: Jól van.
1: Oké, még egyszer, Kuki, mit szeretnél kérni tőlem?
2: Robin Schulz.
1: Robin Schulz, elég ugyan, megfele neked?
2: Meg, persze.
1: A szám címe Better Times, kinek szeretnéd küldeni?
2: Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked.
1: Köszönöm.
2: Akkor Ancsának, és aki kellett, meg persze, Zalács Cikorának.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen a telefonát, elvidezz magadra, jó legyél, jó? És jó pihit, jó bulást.
2: Jó, szia.
1: Robin Schulz érkezik elég újabb dal tőle, a szám címe Better Times. Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Beat!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk, mint a víz a Dunában. A vonal túlsó végén ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok, én Taylor Swift-től szeretnék kérni
1: valamit. Igen, kicsit nézd mondani a szerződő neve, én is sokszor bekizok. Taylor Swift, igen, igen, ez nem egyszerű. Először mi újság, hogy vagy? Mesélj csak!
2: Jó vagyok, tegnap volt a szülnapom, aztán
1: a napjuk. Na, a boldog születésnapot kívánok neked, és akkor kinek szeretnéd külön ezt a dalt?
2: Magamnak, meg anyja.
1: Magadnak és anyja. Oké, rendben. Hát még egyszer, boldog szülinapot, legyél boldog, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Rendben, köszi,
1: szia! Ciao, ciao! Érkezik nálunk Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia. Oh, yes, my friend.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Because my

0: Two a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek a vonal túlsó végén. Ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, szia, Zatyó Miskolc, de nem Miskolcról vagyok.
1: Na, szót kell érteni.
2: Hát úgy, hogy kint vagyok külföldön, de én helybeileg Miskolcnak érzem magam.
1: Ja, értem, merre vagy szabad tudni, vagy ez titok?
2: Titok.
1: Titok, oké, rendben, nem kérdeztem semmit, csak utolsó kérdésem van, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én csak a te számodat.
1: De jó fej vagy, a feje az a szám címe, de jó fej vagy tényleg.
2: Csak az, mert Hollandiában, most így megmondom, Hollandiában, ahol dolgozok,
1: igen?
2: Ott 99%-ban a rádió egy megy.
1: De jó. Na, és kinek szeretnék küldeni a saját dalom? Kinek?
2: Küldeném Juhász Kornélnak New Yorkba, mert ma van Kornél névnap. Küldeném a tesómnak, születésnapja volt tegnap.
1: Aha.
2: Küldeném egy, várjál, van egy olyan ismerősöm, akinek ma is van születésnapja, nem ismered?
1: Nem tudom, talán én?
2: Igen, neked is.
1: Köszönöm.
2: Küldeném Henriette Mutzenbakernak, ő Miskolcon lakik, és küldeném Betty Blumnak.
1: Oké. Rendben, uram, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonnál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, és még egyszer boldogat.
1: Nagyon szépen köszönöm, jól esik tényleg. Jó legyél, okay, vigyázz magadra.
2: Okay. Sziasztok, szia, mindenkinek szia. Jó rádió, hogy hallgatást.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
6: Csíkosszatyorban,
2: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
1: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
2: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nehogy ezt? Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
1: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
2: Na, hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
1: Hát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
1: Nem is egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
2: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
6: És vajon volt álcázás az elején?
2: Ült egy lesötétített dácsiában?
6: Igen.
1: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
2: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkósít! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show a hét utolsó napján, és köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG, én DJ Junior, és Szombathely, köszönjük szépen!
9: Úristen, zseniális, én szeretem ezt a várost egyébként, nem is tudom, most már a negyedik vagy ötödik év, hogy rendszeresen járnak oda Diszkósít partival, és szenzációs, jó a helyszín, jók a csajok, lehet jó zenét játszani, egy csomó Imalangyot imádták.
8: Hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, fantasztikus volt a tegnap este. Köszönjük szépen! Indulunk, kérem szépen, Tami Impalával, ezt nem tudom, én tegnap nem játszottam, minden esetre most fogom, és ezzel indítjuk a Diszkósít Rádiózsot. Egy antihős, méghozzá Román Dracula, DJ Junior MX-ben. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Kornélok, Amadilok, Krizsánok, Ludovikák, Mórok, Móricok. Ilyen nevek vannak. Na, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovoczki István, DJM, Pocsföldi Balázs, Zemlényi Viktor, Molnár Krisztián, Müllerné Kudela Krisztina, Aspitomi és Szelba Krisztián, alias Kuki a Rádió 1-ből. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Csókoltatok mindenkit, akit én is ismerek, és most megyünk tovább, nem mondok zenei írt, csak annyit, hogy Jugelnak ez a 21 éve tartó pályafutásának megünneplésére készült album, aminek a címe 21 egyébként, és erről az albumról én ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem, Jugel, Milli, Labriti, és az fontos az életben, az, hogy játszunk ki már Angel-t, ugye kevesebb fontos, dal, Bárány Attilának, így van, mi van még? Ja igen, zenei hírek, ez most megvolt, és hogy szexik, legyetek szexik, meg ez fontos. Stay sexy a folytatásban, a Diszkosítben, DJ Junior Remixben.

0: ez a rádió egy csak igazi kamu megy, a Junior ezzel a legyünk szexik, nem is értem ezt. Hogy jutott eszébe? Mindegy, jövök a fellépéseimben, mert naponta egyszer elmondhatom igen. őket.
1: Ja, egyébként nem, ez jutott eszembe, hogy rád néztem.
0: Igen. A jövő héten 3 lesz, pénteken Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezdek, erről nem szabad beszélni, és aztán Vászra megyek Personal Jesusre, bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én nem tudok ezt hozzáfűzni, mit, illetve hát az, hogy bobozok majd egyébként szombaton, ami egyből eszembe jutott az, hogy nem is olyan régen Balatonfűzfőn, ugyanitt volt egy diszkos aktivizáció, és az rettentően jól sikerült egyébként. Ezután is köszi az egész nyarat, mert tényleg jó volt.
1: Igen, nagyon jól sikerült, tényleg nincs mit egyébként. Annyit akartam mondani. Ezt a bárány szoktam mondani egyébként. Ezt most lenyúltam tőle. Ezt most lenyúltam tőle.
0: Mondtam a mondani. Mert van jó dumám.
2: Hogy ez bárány. Nem, dumád van, hogy jó dumád van, az bárány.
0: Miért az észosztás is jó.
1: Igen. Egyébként 26-án én zárom ezt a szezont ott, ahol most te leszel. Most viszont megyünk tovább. Ez egy ilyen szellemes, elektronikus, tribalös téma. Hogyha az angyalok énekelnének, szerintem ilyen lenne a hangjuk. Andrea Bocelli a folytatásban, és ez a Caruso DJ Junior remix a Disco Shitben.

0: de Ješić, hogy a diszkos itt rádiósó, Bárány Attilával, Havai Pizsés, nagyon-nagyon akarnak valamit mondani, meg velem DJ Juniorra.
1: Igen, volt ez a nyelvművelő, mindig azt mondta, álljon meg egy szóra. Tehát itt most én megállnék, tehát egy Junior, tehát szexi, szerelem, angyalok.
0: Mi van veled?
2: Nem mondom. Ilyen dalok jöttek. Ezt úgy hívják, köpenyek forgatás. Nagyon egyszerű dolog, most éppen úgy csinál, hogy meg akar felelni a főnökének.
0: Én senkinek nem, soha az életemben senkinek nem akartam meg.
2: Akkor kérlek, engedd el ezt a szexit.
0: Az volt a címe, hogy szép, szexi a dal. Múltkor ilyen bambamok voltak, meg nem tudom én mi. Most szexi van.
2: Napról napra rosszabb.
1: Jézus Mária.
0: És akkor napról napra jó, hogy mondtad, day by day a folytatáson. Jön az új DJ Junior, de ezt kötöttem hozzá.
1: Ez rádiós.
0: Ez itt a diszkosi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show vasárnap is, kérem szépen este 8 és 9 óra között DJ Junior Bárányitől és Jómagam Hanvai PG.
1: Zenei hírrel érkezem, csak nem biztos, hogy igaz lesz. Na. Fellép a YouTube Budapesten, mit szóltok hozzá?
0: Van egyébként új dala, a már zenei, Martin Garrix-el.
1: Így van, na tessék, mi ez?
0: Nagyon régóta dolgoztak vele, állítólag 2014 óta kész van ez a dal.
2: De csak a gitáros van benne, úgy tudom.
0: Azóta kész van a dal, és nem adták ki. Most találkoztak valahol egymással, és most kiadták.
1: Fantasztikus.
0: Na ez zenei.
1: Na így oldjuk mi ezt meg.
0: De nem ezzel jól megyünk tovább, úgyhogy...
2: Blebbe nem tudod róla, te
0: igen,
2: megmutatom,
0: hogy... Igen, úgyhogy a Bárány nevével én kérek elnézést.
1: YouTube koncert nem lesz Pestet.
0: Én kérek elnézést, ez a Sorry, a diszkosít dala.

0: Itt a vége, fussán vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára, azért sem mondom még egyszer, pénteken nagy szalontán, szombaton pedig, megvan Vácon, Personal Jesus, én Bárány Attila voltam, holnap este nem, kedden viszont én pörgetem majd a lemezeket itt a Rádió 1-en.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenek hambai Pícsi voltam, hogyha szeretnétek látni a világ legexkluzívabb, szórakoztató luxus szigetét, bárkáját, hajóját, akkor menjetek fel a TikTok csatornáma, egyébként ez jövőre fog megnyílni majd a Cannes partjainál, ez nagyon-nagyon fontos. Korábban Saint-Tropez-t mondtam, de nem Cannes, mert ugyebár a Cannes-i filmfesztivál ideje alatt fog megnyílni, és tessék csekkolni. Jövő héten szombaton pedig Balatonfűzfön várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szavaztok!
2: Játszottam egy csomó DJ Junioros eredeti valódit, azok elérhetők a YouTube csatornámon. Én búcsúzom mindenkitől azzal, hogyha egyébként jövő héten utazok, akkor lehet, hogy el leszek utazva, ezt még nem tudom, de lehet, hogy úgy alakul. Viszont Rosaliával, Björkkel, Yves Tumorral, ez egy igazi crossover, ezt így hívják gyerekek, mert többféle zenei stílus találkozása egyben, és ebből csináltam a Bergenből egy DJ Junior remixet, ez is kimon a YouTube csatornámon. Ezzel búcsúzunk. Holnap este 8-kor újra jövünk, hiszen új hét, új élmények, diszkosít, egy csomó újdonság lesz, szavaztok.
1: Most akkor ez crossover vagy cover?
2: Ez cover crossover.
0: Szavaztok. Figyelj, te kamus vagy, az biztos. Te meg csinálj ez új kampányt Cannes-nak, Saint-Tropez-ban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra, vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Most Olaszországba ruccanunk el egy kicsit, a Medúza érkezik, ez egy trió és egy friss dal.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Adeltől is Rosalintól ez volt a Heart Like Mine, a Furby's Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: éppen Martin Garrix, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1.

0: Frequencies és egy friss megjelenés tőle. Ez volt a Leave It All. A következő dal eredetie pedig 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak. Természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Zsilkox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Hub Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: közös dalban Fisher és Townsend Eye. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Bu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél.

Rádió 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz zenéje, a Better Times, itt a Bird Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Arites.

0: Vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál, mi a most?
1: Most érkezik Deeper Purpose, Come Back to Me című zenéje. A brit DJ és producer egy masszív tech house tracket rakott össze. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me. Come back to me. Come back to me. Come back to me.

Thank you.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, és ami most jön, az egyszerre új és egyszerre régi.
1: Jön Zoo ikonikus lágere, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzást kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: hogy itt vagytok vasárnap is, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Brick Lake a lemezjátszói mögött egészen éjfélig. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön a belga Lost Frequencies, egy igazi szuper dal arról, hogy érdemes megélni minden pillanatot és kihozni az életből a legtöbbet. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: és Coldplay feldolgozása Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, mi a ma itt a legvégén?
1: Ez még mindig favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam.
0: Jól van, nagyon köszi neked ezt az elmúlt egy órát, szuper volt, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: A mai adást természetesen vissza tudjátok hallgatni a www.radio1.hu-n, valamint az applikációban is a Mixek fülben. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb hetet kezdünk, és újabb lehetőség, hogy bezsebeljünk kulcsokat a rádió egy konténerhez. Mesélek erről, meg lesz egy-két extra tippem, most viszont az igazi mai sláger. Nagy Bogitól, Destől, a Jó leszek újra, méghozzá DJ Metzger Viki remixében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szerdán pedig nálunk zenél Regálilia World is Mine-ban, most pedig az újdonságot hozom tőle.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fog-

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, Balázséknak ma új játéka indul, ez lesz az őrült cipős kvíz. Minden, ami fellelhető és érdekesség, cipőméretekről, cipőkről, lábméretekről, természetesen hírességekkel kapcsolatban, ha ez előkerül, aki pedig elég ügyes, akár 100 000 forintot is nyerhet. Hattó Balázsék, addig viszont igazi mai slágerek változatosan, itt a Rádió 1-en.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió 1. De jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy friss, nagy lendülettel, a Swish Discotól, Rehab-től, Sam Feltől. Imádni fogjuk. Jön már is a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy nagy páros zenélt Calvin Harris és Sam Smith, és egy nagy páros folytatja. Martin Garrix és Ed Sheeran, a legújabb közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit indítok itt a Rádió 1-en.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt választottam, ami nem új, de szerintem mind a mai napig fesztivál élményeket, meg fesztivál emlékeket hoz elő is. Hát itt szeptember első felében szerintem ez jól is esik nekünk. A Bell Hello és a Halott pénz jön. Ez az Emlékszem Sopronban itt

Na, itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki állítólag új albumon dolgozik, ezt a félé jelentette be. Ő pedig Terry Sims, akiről tudjuk, hogy új albumon dolgozik. Ez a Lose Control tőle,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Loit hozom, a német énekesnő, aki Magyarországon most lesz egyre ismertebb a dalai miatt, de Németországban nagyon régóta ismeri, mert hogy nyert gyerek tehetségkutatót, elindult másik zenés tévéműsorban, többek között a Maszkus énekesben, ahol a döntőig jutott, szóval nagyot megy már Németországban egy ideje is, az utóbbi hónapokban Magyarországon is. Ez most az aktuális kedvencünk tőle, Loi, David Puentezzel a Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.